Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk, én pedig azzal az előadóval folytatom, akinek van két alter egója is, az egyik az Area 21, a másik pedig az Itram, ami a Merti becenév visszafelé olvasva, és hogy miért Merti? Hát mert ő maga Martin Garrix. Mi ezt a nevét ismerjük leginkább, ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, a Butterflies, amit már is indítok.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az a rádió egy DJ, aki idén szilveszterkor Magyarországon biztos, hogy nem fog zenélni, aminek az az oka, hogy a Maldív szigeteken fog, hogy tavaly idén is oda kötötték le egy bújra. Az jó, Regál Liliről beszélek, az igazi mai sláger a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me, fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágerme.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely Dua Lipa után pedig Martin Garrix jön, akik egyébként már korábban dolgoztak együtt, a Scared to be Lonely 2017-ben az egyik legsikeresebb dal volt. Most viszont Martin Garrix oldalán Ed Sheeran, ők is dolgoztak már együtt, és ezt az újdonságot is közösen hozzák a Repeat itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A következő órában is igazi változatossággal készülök. Hozok például újdonságot Robin Schulztól és Alex Warrentől, a hazaiak közül Cookie-val, sőt Tóth Abigail-el is készülök, aki konkrétan indítja az órát accenttel. Az igazi mai sláger a Sugar Daddy. Pár perc és hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozottan mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat. Ki mit csinál ilyenkor? Szombat éjszaka. Hát én például hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül. Most épp Robin Schulztól, aki azt mondta egyébként, hogy nála nem is volt B-terv. Mi lenne, hogyha nem lenne sikeres, kérdezték tőle nemrég, és azt mondta, hogy elképzelésem nincs, hogy mindig zenélni akartam. És milyen jól csinálja. Robin Schulz és az aktuális igazi mai sláger a Better Times itt a Rádió 1-en.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Két fontos info, Kuki, aki az előbb zenélt, jön ma hozzánk délután 5 órától a Live Mix-el, aztán a Kívánság műsorral is. Viszont a másik nagyon fontos dolog, hogy folytatódik a konténer játék, szóval továbbra is lehet gyűjteni a kulcsokat, és ki tudja, talán pont most adjuk majd azt, ami nyitja a konténert. Nem lehet tudni, lehet, hogy már odaadtuk, lehet, hogy még ezután nyerik meg. Egy biztos, egy kulcs nyitja a konténert, és akinél az ott lesz, mindent megnyer, ami a Rádió 1 konténerben van. Közben pedig az igazi mai slágert szerintem már sokan felismerték. Hypaton jön Norma J. Martinnal, ez az Out of My Head itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: A igazi mai slágert hall

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy nagy kedvenc Alex Warrentől, aki az Ordinary-t egyébként a feleségéről írta, aki a klipben is szerepel. Ez viszont nem az a dal, hanem a még újabb, a Fewer Dream, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger. Egy picivel járunk 4 óra előtt, jönnek most a legfrissebb infók, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenden holnap reggel pedig friss adással. Ez meg az indítás mindjárt. A Hearst dalával, a Purple Disco Machine kezd a Wonderful Life 2025-ös verziója már bekészítve nálunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet. Környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

A Rádió Egy csak igazi mai sláger megy. Már picivel 4 óra is elmúlt. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás. Ma este ugye MTV VMA, vagyis Video Music Awards díját adó a félzenei világ erre készül. Én pedig egyszerűen csak arra, hogy ezeknek az előadóknak a zenéit is pörgessem a mai napon. Ilyen például J-Lo is, aki ebben az órában érkezik. Most viszont a kezdésben Accent Szerával, Misha Willerrel. Ez a Don't Leave a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél öt előtt járunk, és jön már is Lost Frequencies, aktuálisan egyébként az a dal, ami nekem az egyik legnagyobb favoritom, szerintem szenzációs a Lumiról. A DJ pedig 2021-ben lépett fel főszínpadon a Tomorrowland-en. Nagy dolog volt ez neki, többek között nem csak azért, mert hogy a Tomorrowland-en nagyon menő felép, hanem mert neki mégiscsak ez hazai pálya. Na, ez viszont az újdonság. Lost Frequencies és a Lumiról itt a Rádió 1-en.

for even if you

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig most a fiatal tehetséges csajok a főszerepben, mert Billie Eilish után Louis érkezik, és hogy mennyire kortársak, hát konkrétan mind a ketten 24 évesek jelen pillanatban, és közben ilyen dalokat tudnak, mint ez Billie Eilish-tól, vagy ez Louis-tól. David Puentes-zel közösen a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a konténerjáték folytatódik, továbbra is van még kulcsvadászat itt a Rádió 1-en, be lehet szerezni egy olyan kulcsot, ami talán éppen nyitja majd a konténert, és aki kinyitja, mindent megkap, ami benne van. Az igazi mai slágerek pedig közben is szólnak megállás nélkül. Most Lil Nas X és egy kis extra változatosság a That's What I Want a Rádió 1-en.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Többnapos ünnepi programmal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra. Felvonulás, kiállítás a tűzoltóság 160. évfordulóján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos ünnepi program sorozattal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra Sopronban. Az esemény sorozat szeptember 27-én vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét püspöki szentmisével, amelyet városi ünnepség követ, mondta a rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
3: Szeptember 27-én vasárnap, akkor egy ünnepi püspöki szentmisében Veres András győri megyés püspökatya lesz a vendégünk. A Goldmark énekegyüttes működik közre a szentmisében. Lesz ehhez kapcsolódóan egy városi ünnepség, és a városi ünnepség után pedig egy agapé, ami a város, az Európai Borlovagrend soproni legációja és a plébániának a jóvoltából valósul meg.
2: Felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a soproni tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos programsorozaton az elődök előtt tisztelektek, köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, és elismerték a tűzoltóság munkáját, segítők támogatását is. Az ünnepélyes állománygyűlésen elhangzott, Sopron úttörő szerepet töltött be a magyar szervezett tűzoltóság történetében. Az eseményen Farkas Ciprián polgármester megköszönte azok szolgálatát, akik nap mint nap a város biztonságáért dolgoznak. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a Felső Lőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőverúszoda busz megállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A 2 órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Az Alpok alján megélénkül a déli délkeleti szél, máshol gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A délelőtti melegedés miatt viszont dekoncentráltság, fáradékonyság előfordulhat.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Nem mindegy, hogy kire bízzuk. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Akár súlyos problémákat, sebeket is okozhat, ha nem megfelelő módon végzik a nyirok-ödémás betegek kezelésének részeként a nyirokmasszást. Magyarországon mintegy 150 ezer nyirok-ödémás beteg él, akiknél legtöbbször valamilyen daganatos betegség következményeként alakul ki ez az állapot, írja közleményében a Semmelweis Egyetem. A nyirok-ödéma az esetek többségében egy életre szóló, nem gyógyítható betegség, amely folyamatos terápiát igényel. Ritka esetekben vele született állapot, amikor nem fejlődnek ki megfelelően a nyirokerek és a nyirokcsomók, tehát a nyirokrendszer részlegesen vagy teljes mértékben elégtelenül működik, ismerteti Boros Erzsébet, a Semmelweis Egyetem rehabilitációs klinika főorvosa. Leginkább azonban traumás sérülések, fertőzések, illetve daganatos betegségek műtéti kezelése után alakul ki. Ezek közül is a leggyakoribb az emlőrák utáni felső végtagi nyiroködéma, illetve férfiak esetében prosztatarák után is sokszor előfordul az alsó végtagokon, mondja a vegyes profilú mozgásszervi rehabilitációs osztály vezetője. A nyirok-ödémás betegek végtagjai akár duplájára is dagadhatnak, ami nehéz végtag érzéssel, feszüléssel jár, emiatt pedig akadályozottan mozgás is. A főorvos szerint mintegy 150 ezer ember lehet érintett hazánkban. Ők sokszor nem jutnak el a betegség pontos diagnózisáig, hanem például közösségi oldalakon található információk, ajánlások alapján nyirokmasszás kezelést vesznek igénybe. Azonban, ha ezt nem kellően képzett szakember végzi, az többet is árthat, mint használ, hiszen a nem megfelelő ellátás sebeket, sérüléseket is okozhat. Ráadásul az érintettek sokszor több társbetegséggel élnek együtt, melyeket a kezelések során feltétlenül figyelembe kell venni.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel 5 óra után járunk. Hello mindenkinek, egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. Szeptember 27-e van, Adalbert névnap. Na hát, Adalbertek, gyorsan írjanak, hogyha vannak most hallgatók között. Boldog névnapot nekik. Perry Sims jön, az igazi mai sláger, a Lose Control, itt a rádió egyen.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és a héten megérkezett a moziba Brad Pitt vadidói filmje. Ezt szerintem nagyon sokan hallottak már erről, és nagyon sokan várják, aki viszont szeretne egy rövid kis menő összefoglalót, a Rádió 1.hu-n ezt is megtalálja. Én pedig közben indítom az újabb nagy kedvencet, most Ray Daltont választottam, ez a Blood Runny, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy ma is a tegnapihoz hasonló idő, nagyjából 20-21-22 fok. Itt-ott felhő, de alapvetően napos idő is ez jó. Ahogy a folytatás is, Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise. Mindjárt indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megváltozott az ózonlyuk mérete. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint most. Ráadásul, ha a tendencia folytatódik, akkor akár teljes egészében is regenerálódhat a légkör ózonrétege. Évtizedek óta nem volt olyan kisméretű az ózonlyuk, mint 2025-ben, közölte a Meteorológiai Világszervezet, környezetvédelmi sikertörténetnek nevezték a csökkenést. A tavalyi már a második év volt, amikor az ózonlyuk mélységét és kiterjedtségét tekintve kisebb volt, mint az 1990 és 2010 közötti időszak átlaga, mutatott rá az ENSZ szakosított szervezete az ózonréteg védelmének világnapján. Az ózonlyuk zsugorodásában meghatározó szerepe volt annak, hogy az utóbbi évtizedekben visszaszorult az ózonréteget károsító klorofluorokarbonokat kibocsátó termékek használata. A CFC-ket a többi között régi típusú hűtőszekrényekben, légkondicionáló berendezésekben, tűzoltókészülékekben és aeroszolos flakonokban alkalmazták. Kisebb részben természetes légköri folyamatok is hozzájárultak az ózonlyuk méretének éves ingadozásához, tették hozzá a jelentésben. A WMO főtitkára elmondta, hogy 2000 óta az ózonréteg egyre erősödik, és évtizedeken belül várhatóan teljesen helyreállhat. A bécsi egyezményt az ózonréteg védelméről még 1985-ben fogadták el, ezt követte később a montreali jegyzőkönyv, amely a konkrét kötelezettségeket rögzítette. A WMO szerint a nemzetközi elköteleződésnek köszönhetően az ózonréteget károsító anyagok 99%-át kivonták a forgalomból. Az ózonlyuk egyébként a Föld stratoszférájában lévő ózonréteg jelentős elvékonyodása, ahol az ózonkoncentráció a kritikus szint alá süllyed. Ez egy olyan terület, ahol az ózonmolekulák száma drasztikusan lecsökken.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

0: amikor indítjuk az újabb játékot. Konténer kulcsért, mert hogy folytatódik a játék, még mindig be lehet szerezni egy kulcsot magunknak, ismerősöknek, családtagoknak. Nagyon fontos, hogy legyen, mert valamelyik kulcs nyitni fogja a konténert, akinél pedig ott van ez a kulcs, az mindent megnyer, ami a konténerben van. Már pedig az a lista elég hosszú, autótól utazáson át, konyhai felszerelésekig. Tudnám részletezni, de most inkább indítok egy újabb nagy kedvencet. Regál Lili és a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

0: rádiók, akik gondolják.
1: Az igazi mai sláger megy.
0: Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közeleg a fűtési szezon, ismét az állatvédők kapták a legtöbb 1%-ot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közeleg a fűtési szezon. Az őszi-téli időszakban többféle veszélyt is rejthetnek magukban a fűtőberendezések. Erre hívja fel a figyelmet a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Molnár Sándor tűzoltóezredes szerint akár szénmonoxid mérgezés vagy lakástűz is kialakulhat a nem megfelelően karbantartott készülékek miatt.
2: A tökéletlen égés során nagyon veszélyes gáz tud felszabadulni. Ennek megelőzése érdekében most már a kereskedelemben számos érzékelő kapható, akár gáz, akár szénmonoxid jelzékről beszélünk, de a rendszeres szellőztetéssel is megelőzhetjük a bajt, illetve szintén most már kapható a kereskedelemben egyszeres, kétszeres tűzjelzőben rendezések, amik akár a konyhába vagy egy olyan helyen tudunk elhelyezni, ahol a tüzelőfűtő berendezésünk van, és egy hangos figyelmeztetést tud adni a kisebb fajta füst kiáramlása véget is.
1: Ismét az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlást Győr-Moson Sopronban, derült ki a NAV adataiból. A győri állatmenhelyet idén csak nem 5000 felajánló választotta, így több mint 55 millió forintot kaptak. A dobogóra még a Győri Kórház és a Puha Praclik Egyesület fért fel. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A két órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. Vasárnap egy varázslatos mesebirodalomba hívják a családokat Sopronban a Gyík rendezvényházba, a Magyaros Népmese napja alkalmából. A programon megelevenednek a népmesék hősei, a gyerekek próbára tehetik bátorságukat, jelmezekbe bújhatnak, alkothatnak és mesét is hallgathatnak, a programon való részvétel díjtalan. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Az Alpok alján megélénkül a déli délkeleti szél, máshol gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A délelőtti melegedés miatt viszont dekoncentráltság, fáradékonyság előfordulhat.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Európa egyik legkedveltebb dala, nem csak a nyáré, még most is. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Shakira és a Die Die pedig simán egy szavazatot kaphat, már ha nekünk is tetszik, a Top 500-ra 0620-311-111, továbbra is várjuk a voksokat. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, én hozom továbbra is az igazi mai slágereket, és egy újabb olyat, ami ugyancsak igényt tartott a voksokra, David Guetta. Ő már nyert is egyébként Top 500-at, most Emmerivel és Corey Ray-jel jön az igazi mai sláger, a Baby Don't Hurt Me itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

okos telefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, ma pedig MTV VMA, vagyis MTV Video Music Awards, a gálán elképesztő sztárparádé lesz, többek között Madonna is fellép, és az is kiderül, hogy Taylor Swift rekordot állít be. Jelenleg neki és Beyoncé-nak is 30-30 MTV VMA díja van, Taylor Swift viszont ma bezsebelheti a 31-et is akár. Ez meg az igazi mai sláger az Opel Light Rádió 1-en.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sétával ünneplik a turizmus világnapját. Tarolt a versenyen a Steigler Pince. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi

0: A borversenyen a Steigler pince. A soproni pincészet a legeredményesebb pincészet, valamint a legjobb kékfrankos díjakat is elnyerte a rangos megmérettetésen. Az országos bioborverseny fő célkitűzése 17 éve töretlen, támogatni a bioborok népszerűsítését. A legfontosabb, hogy a bioborokkal összekapcsolható értékek, a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a tudatos borfogyasztás egyre több ember számára váljanak fontossá. Ismét az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlást Győr-Moson-Sopronban, derült ki a NAV adataiból. A győri állatmenhelyet idén csak nem 5000 felajánló választotta, így több mint 55 millió forintot kaptak. A dobogóra még a Győri Kórház és a Puha Praclik Egyesület fért fel. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertőrákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A 2 órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana, természetvédelmi szakmérnök. Már lehet regisztrálni a Soproni Nyugdíjas Egyetemre. A 15. évfolyam 30. szemeszterében neves szakemberek és egyetemi oktatók osztják meg tudásukat különböző tudományterületekről. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Az Alpok alján megélénkül a déli délkeleti szél, máshol gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A délelőtti melegedés miatt viszont dekoncentráltság, fáradékonyság előfordulhat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Alex Kenji és a Bumble, ami többször nyert az elmúlt hetekben Rádió 1 Top 50-et, hogy ezen a héten is nyerte, azt ma újra meg lehet hallgatni, mert tegnap volt lista, de ma újra 3 órától Rádió 1 Top 50, addig pedig egymás után az igazi

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig az újdonság Alex Forrentől, akinek a héten volt a születésnapja, 27 éves lett, sok boldogságot neki, és az énekes, aki egyébként először gördeszkás videókkal kezdte, a YouTube-ra töltötte fel ezeket, de itt is több milliós követőtábort szedett össze, már ezekkel, hát azóta meg a dalokkal, ezt is túlszárnyalta. A legújabb igazi mai sláger, amit most indítok tőle, Alex Forrent és a Fuel Dream a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, rengeteg dolog pörög nálunk párhuzamosan, a top 500 szavazatokat várjuk. Folytatódik még a nagy kulcsvadászat a rádió egy konténerhez, és továbbra is megállás nélkül szólnak nálunk az igazi mai slágerek. A következő órát például ezzel indítom, Tóth Abigail, Accent és Sugar Daddy a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket,

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én két nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
4: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
5: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
6: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
1: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkör séta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutyaszépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
7: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagabla Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
8: Költözne? Hova? Lignova!
5: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Többnapos ünnepi programmal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra. Felvonulás, kiállítás a tűzoltóság 160. évfordulóján. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Többnapos ünnepi program sorozattal készülnek a Szent Mihály napi búcsúra Sopronban. Az esemény sorozat szeptember 27-én vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét püspöki szentmisével, amelyet városi ünnepség követ, mondta a rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
10: Szeptember 27-én vasárnap, akkor egy ünnepi püspöki szentmisében Peres András győri megyés püspökatya lesz a vendégünk, a Goldmark énekegyüttes működik közre a szentmisében. Lesz ehhez kapcsolódóan egy városi ünnepség, és a városi ünnepség után pedig egy agapé, ami a város, az Európai Borlovagrend soproni legációja és a plébániának a jóvoltából valósul meg.
9: felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a soproni tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos programsorozaton az elődök előtt tisztelektek, köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, és elismerték a tűzoltóság munkáját, segítők támogatását is. Az ünnepélyes állománygyűlésen elhangzott, Sopron úttörő szerepet töltött be a magyar szervezet tűzoltóság történetében. Az eseményen Farkas Ciprián polgármester megköszönte azok szolgálatát, akik nap mint nap a város biztonságáért dolgoznak. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a Felsőlőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőverúszoda buszmegállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A 2 órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Az Alpok alján megélénkül a déli délkeleti szél, máshol gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A délelőtti melegedés miatt viszont dekoncentráltság, fáradékonyság előfordulhat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágermegy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Egy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 8-tól ma is jönnek Balázsék, addig viszont én válogatom az igazi mai slágereket, és ilyen jókat hozok folyamatosan.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió egy csak igazi mai sláger, melyik közé pedig az énekesnő, aki tudja, hogy különösen kedveli a pandákat, azóta mindenképpen, amióta panda jelmezben megnyerte a maszkos énekes Németországban. Ez volt az ő jelmeze is, hát nem, hogy a döntőig jutott, de konkrétan nyert is néhány évvel ezelőtt. Loi, aki most David Puentezzel jön, a közös igazi mai slágerik a Golden Summer Rádió.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Közeleg a fűtési szezon, ismét az állatvédők kapták a legtöbb 1%-ot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közeleg a fűtési szezon. Az őszi-téli időszakban többféle veszélyt is rejthetnek magukban a fűtőberendezések. Erre hívja fel a figyelmet a Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Molnár Sándor tűzoltó ezredes szerint akár szénmonoxid mérgezés vagy lakástűz is kialakulhat a nem megfelelően karbantartott készülékek miatt.
2: A tökéletlen égés során nagyon veszélyes gáz tud felszabadulni. Ennek megelőzése érdekében most már a kereskedelemben számos érzékelő kapható, akár gáz, akár szénmonoxid jelzékről beszél.

0: Dobogóra még a Győri Kórház és a Puha Praclik Egyesület fért fel. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A két órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. Vasárnap egy varázslatos mesebirodalomba hívják a családokat Sopronban a Gyík rendezvényházba, a Magyaros Népmese napja alkalmából. A programon megelevenednek a népmesék hősei, a gyerekek próbára tehetik bátorságukat, jelmezekbe bújhatnak, alkothatnak és mesét is hallgathatnak, a programon való részvétel díjtalan. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Az Alpok alján megélénkül a déli délkeleti szél, máshol gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A délelőtti melegedés miatt viszont dekoncentráltság, fáradékonyság előfordulhat.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Folytatódik

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és hogy mi kell ahhoz, hogy valaki megnyerne a Rádió 1 top 500-at, tehát pontos receptet nem tudnék mondani, de mintát azért tudok mutatni. Hát például Dua Lipa, aki nyert már Rádió 1 top 500-at, szóval a hallgatók szívéhez ilyen dalokon keresztül vezet az út, hogy idén kinyeri, na erre viszont nagyon kíváncsiak vagyunk, és most van lehetőség szavazni. Várjuk a voksokat top500@radio1.hu, az SMS telefon és Viber számunkat is figyeljük, TikTokot, Facebookot, Instagramot, igazából szinte minden, csak szavazzunk, és állítsuk össze megint az ország legmenőbb és legpontosabb zenei listáját, amin jó eséllyel azért Dua Lipa is ott lesz néhány dallal. Ez például az igazi mai slágere, a Don't Start Now itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekend, de előtte viszont egy kis extra változatosságot csempészek ide. Justin Bieberrel és a Sorry-val, Király Tamást hallott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül!

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
5: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
6: Walter Auto Kft. Sopron. Pozsonyi út 57-63.
7: Skoda. A Fokanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fokanalételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fokanalételfutár.hu.
8: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra, nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66, coralsopron.hu.
9: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocel.hu.
10: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
11: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630-24-24-024.
12: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, inkpólók, lemvászoningek, rövidnadrágok, lemvászon zakónadrág szettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogassa készlet erejéig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
13: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
14: Sétával ünneplik a turizmus világnapját. Tarolt a versenyen a Stegler Pince. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a Felsőlőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőverúszoda busz megállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Tarolt az országos biobor versenyen a Stegler Pince. A soproni pincészet a legeredményesebb pincészet, valamint a legjobb kékfrankos díjakat is elnyerte a rangos megmérettetésen. Az országos biobor verseny fő célkitűzése 17 éve töretlen, támogatni a bioborok népszerűsítését. A legfontosabb, hogy a bioborokkal összekapcsolható értékek, a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a tudatos borfogyasztás egyre több ember számára váljanak fontossá. Ismét az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlást Győr-Moson Sopronban, derült ki a NAV adataiból. A győri állatmenhelyet idén csak nem 5000 felajánló választotta, így több mint 55 millió forintot kaptak. A dobogóra még a Győri Kórház és a Puha Praclik Egyesület fért fel. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A 2 órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana, természetvédelmi szakmérnök. Már lehet regisztrálni a Soproni Nyugdíjas Egyetemre. A 15. évfolyam 30. szemeszterében neves szakemberek és egyetemi oktatók osztják meg tudásukat különböző tudományterületekről. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Az Alpok alján megélénkül a déli délkeleti szél, máshol gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A délelőtti melegedés miatt viszont dekoncentráltság, fáradékonyság előfordulhat.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
17: 30 perccel csökkent a házi munka nők és férfiak közötti különbsége. Egy cikket találtunk, ami azt boncolgatja, hogy mitől történhetett ez. 15 év alatt, vagyis az elmúlt 15 évben napi fél órával csökkent Magyarországon a nők és a férfiak házas társi munkára fordított ideje közötti különbség. Első ránézése elég egyértelmű javulásnak tűnik. Halljátok, gyerekek!
18: Na, rendesek vagyunk. Igen. Ennyi.
17: 15-74 éves nőket néztek meg. Naponta átlagosan a KSA adatai szerint 183 percet töltöttek háztartási és házkörüli munkával, a férfiak 78-at. A 24-25-ös felvétel ezületezetes adatai szerint a különbség 105 percről 75-re csökkent, vagyis az elmúlt 10-15 évben jövünk föl a házi munkában, gyerekek.
18: 105 percről 75-re 30 percet hoztunk. Mivel hoztunk?
17: Mit, 30 percet
18: mit
17: hoztunk.
18: Mit vettünk át tőletek 30 percre?
17: Hát ez egy jó kérdés.
18: Mert ezt eddig meg kellett valakinek csinálni, ugye nyilván a nő csinálta.
19: Én személy szerint azt gondolom,
18: meg.
19: Hogy szerintem ezt egy embernek köszönhetjük.
17: Na,
19: ki
17: az egy ember?
19: Ez Sebestyén Balázs, aki egy emberként napi 12 órát takarít azért, hogy egy kicsit jobb
17: legyen az átlag.
19: Csak a helyet bevállalta.
17: Igen. nem csak a mosásról, főzésről vagy nagy takarításról írnak, hanem valakinek ugye a folyamatos szervezési munkát is bevették, a figyelést, az észben tartást, a vásárlást, és az van, hogy jönnek a férfiak, és elkezdtünk egy kicsit jobban segíteni a nőknek, mint ahogy régebben segítettünk, vagyis az a tendencia, hogy átvették a férfiak a nők korábbi feladatait. Mondom én, gyerekek, hát jók mondom vagyunk, én, hogy javulunk.
18: Jók vagyunk, én is ezt gondolom. Ugye a különbség az onnan adódott, hogy régen az volt a divat, de ez már 100 éves sztori, hogy a férfi még egy fizetésből el tudták tartani a családot, és ezért a nő csinálta az összes többi otthonit. De most már nektek csajoknak is be kell járni dolgozni, tehát itt az idő, hogy mi átvegyünk dolgokat.
19: Azt akarod mondani, hogy kudarcot vallottatok, Feri?
18: Miben?
19: Mindenben.
18: Nem, azt akarom mondani, hogy szarabú fizetek egy fizetésből, nem tudod eltartani a családot.
17: Úgyis mindjárt megírják női hallgatóink, hogy érzékelik ezt, de figyeld, megvan a csökkenés oka. Csak a nőknél, figyeld, a főzése fordított idejük 75 perc volt 15 éve, ugyanennyi most is, tehát abban nem segítettünk. Takarítással,
18: hát ti nem segítettetek a főzésben.
17: Mi nem segítettünk, igen. A takarítással pedig többet foglalkoznak, 33 helyett 38 percet, tehát a nagy változás nem itt történt. Mit gondoltok, hol történt a nagy változás?
19: Szerintem a WC-ben van.
17: A WC körüli teendőket jobban átveszik, erre gondolsz?
19: Van, hogy rájöttetek, hogy az a ti szentélyetek, hogy ott kaptok csak megnyugvást a hétköznapok során, és akkor hozzájárultak ahhoz, hogy ez a szentély ez tiszta legyen. Lehetséges, hogy ez?
18: A budipucolásra biztos nem.
19: Nem?
18: Nem. Nem.
19: Jó, mi is várjás,
18: szerintem a teregetés-mosás.
17: Teregetés-mosás.
18: Én azt úgy szeretem.
19: Mi van, ha az egész csalás, és csak a robotporszívót beleszámolják a férfiak munkájába?
17: Hát ez egy jó kérdés egyébként, igen, hogy csak a robotporszívó van.
18: Bevásárlás.
17: Bevásárlás. Nem vagy rossz helyen, nem vagy rossz helyen, nem tudom, mert még nem olvastam még a cikket. Ja. A nők mosogatása fordított napi ideje 33 percről 13-ra csökkent.
18: De ez nem miattunk.
17: Mosogatógép, várjál, hát, javulunk. A vasalásról jutó idő 21-ről 12 percre esett az elmúlt 20 évben, amíg készítették a vizsgálatot. A férfiáknál közben a mosogatás ideje nem nőtt. Tehát akkor az a mosogatógép, várjál, még nem javultunk, csak levettük a nőkről a technológiával, nincs javulás.
18: Én olyan büszke voltam
17: pedig magunkra. Én is már büszke voltam, kerülsonzét. Nem, megérkeztek a mosogatógépek a magyar háztartásokban. 6 percről 3 percre csökkent a mosogatás ideje a férfiaknál, a mosás és a vasalás pedig egy helyet 2 percet fordítanak, ott egy picit mi átvettük. Na de akkor hol van? Hol hát van sehol. A szűkidés?
18: Hát kiderült, hogy sehol, tehát mi semmivel nem teszünk többet, mint 10 megírták évvel vagy 15 megoldást. Évvel ezelőtt, hanem a csajoknak lett kevesebb,
17: igen.
18: Tehát a mosogatógép, a mosógép,
17: a technológiai
18: fejlődéssel. A technológia lejjebb húzta a dolgot, tehát mi ugyanolyan dögök vagyunk, mint eddig.
17: Igen.
19: De itt is azt írja az egyik hallgató, hogy igazából ez a mi hibánk, tehát maga a rádióműsor miatt van az egész, mert hogy annyit beszélünk arról, hogy egy alaposan kitakarított lakás felér egy előjátékkal, hogy nincs mit tenni. Tehát nem tud mit csinálni, csak takarítani.
17: Tehát, hogy na várjál, tehát mi van, hogyha fel van újítva egy lakás? Nem,
19: ja, egy pillanat, hogyha figyeltél.
17: Igen, nem csak közben próbálom a cikket elolvasni, hogy most akkor hol segítünk, vagy nem segítünk, de nem írja a kását, igen?
19: Nem, azt írja, hogy miután mindenki arról beszél, hogy egy jó kitakarított lakás az olyan egy nőnek, mint egy előjáték.
18: Aha.
19: Egy udvarlás.
18: Ja, hogy ebben.
19: Egy szeánsz, hogy onnan sokkal könnyebb nyerni, ugye, bizonyos helyzetekben, ezért mindenki takarít.
17: Aha, értem. Tehát te azt mondod, hogy igen, ahhoz, hogy megsüljön a pite, ahhoz kell egy kicsit előtte takarítani a kádat.
19: A sütőt.
17: A kádat is fontos kimosni. Nem?
19: Milyen kádat?
17: Hát azért az is nagyon fontos. Tehát akkor a szex reményében a férfiak elkezdtek többet háztartási munkára foglalkozni, hogy többen odaérjenek. Ez lehet akkor valójában? Aha. A fizetett munkára fordított idő is nőtt, azt írják. Az időfelhasználás egy másik szeretés megváltozott, a nők foglalkozásra fordított napi átlagos ideje 123 percről 170-re emelkedett, a 183-ról 234-re mentünk föl, tehát többet dolgozunk, itt nem jön össze, hogy többet tudunk vállalni a házi munkából.
18: 234 percet dolgozik egy átlag magyar?
17: Foglalkozásra fordított napi átlagos ideje, igen. 123 percről 170-re a nőknél az fölemelkedett, igen. Nézték még a közlekedést, hogy mennyit közlekedünk, és... Hát nem tudom, hogy hol javultunk akkor, mert ugye technológiát megtaláltam sehol. A cikkben, tehát valójában nincs javulás.
18: Nincs javulás, tehát mi nem dolgozunk többet, a nőknek könnyebb az élete, mióta elektromos gépek vannak. Most oda nézel neked balra Gyulára.
17: Igen?
18: Mit látsz ezen a férfin, hogy mi az, amit ő megtesz a háztartásban?
17: A házi munkában otthon. Mit csinál Gyula?
18: Gyula.
17: Jó, én a Gyuláról el tudom képzelni, hogy tereget. Teregesz, Gyula? Csak egy igent vagy egy nemet.
20: Igen.
17: De hát mondtam, hogy tereget.
18: Egy.
17: Jó.
20: Mosogatógép.
17: Most, jó, de
18: házi munka,
17: az
18: házi
17: munka,
19: azt is be kell pakolni.
17: Igen. Jó, hogy bepakolni, kipakolni, nagyon undorító.
18: Te csinálod azt is?
20: Van, amikor. Tehát ez
18: hát
20: egy papucs
18: vagy haver.
17: Mindent
20: hát, nem mi? Mindent.
19: Zsül nem papucs, Zsül egy férfi.
18: Igazi
20: nem vettem robotporszívót, tehát azt nem.
18: Az nincs.
17: Igen, vasalásra csökken is írják, igen, írja van, de írja, ugye, hogy az
18: gyorsabb.
17: Meg gyógyulós, meg nem vasalsz. Tehát, hogy máshogy mások a ruhák már, máshogy mosod ki, a mosógép is nem gyűri meg annyira, tehát a vasalásat megint a technológia miatt csökkent. Ha már nem javultunk, egyébként nincs meg a javulásunk sehol.
19: László szerint a technológiát a férfiak találták fel, és ezért hozzájuk számít be.
18: Egy köszönöm, most jön az.
19: Hagyjad már magad.
18: Az összes nő nevében mondhatsz egy köszönömöt.
19: Emesem neked inkább azt a történetet, amikor a BMW-n egy hölgy járt gépészmérnöknek, és folyamatosan kipicézte magának a tanár, hogy a nőknek nem való az a szakma, ezért fogta, és a műszaki rajz órára elkészítette a vibrátornak a műszaki rajzát, amit ugye prezentálnia kellett, és az arca mindent elmondta az oktatónak, hogy jó, hát érti most már a problémát.
17: Hogy mi történt? De megvan, hol javultunk, Feri. Na. Megvan, hát meg itt a cikk elolvastam, meg vagyunk. Ugye elkülöníti a szakirodalom azt, hogy mi a valódi házi munka, és mi az, amit kognitív háztartási munkaként említenek, vagyis, hogy mennyi mindent tartunk mi fejben. Mit kell vásárolni, mit eszik a család, mit kell venned a főzéshez, elfogyott-e a tej, mi van a hűtőben. És ugye itt a lényeg, hogy a fizikai végrehajtásnál ugyan a nők jobbak, de mi a kognitív háztartási munkát, amit kell megcsinálni, mit kell bepakolni, mit kell vásárolni, mit akarsz főzni, abból milyen alapanyagod van otthon, jobban tartjuk fejben.
18: Tehát ezt jobban át tudjuk adni a nőknek, hogy most ki, mert sokkal
17: szennyes. Igen, tehát mi kognitíven tartjuk a fejünkben a házi munkát, amíg a nők meg valójában megcsinálnak, és mi mentálisan segítjük őket. Például, amikor te elmész vásárolni, akkor azon gondolkozol, hogy mi nincs otthon, aha, mit kell venned, mit főzöl hétvégén, az a kognitív háztartási munka, amikor te törődsz azzal, hogy megtöltsd a hűtőt.
18: De jó, hogy valamiben jók vagyunk, gyerekek.
17: Megvan a megoldás. Kognitív háztartási munka.
18: Nem
17: van.
18: Nagyon tudsz jönni, ugye? Na, most mondom, véged van, mondom, most megszorítottunk.
19: Amit egyértelműen Péterre szoktam testálni, ami abszolút férfi munka, az a zöldségpucolás.
17: Doj!
19: A zöldség
17: én nagyon szeretek zöldséget pucolni.
18: Gondolom!
17: Óriási zöldségpucoló vagyok.
19: Ez full férfi munka, nagyon férfi munka a zöldségpucolás, plusz a faterom még a halat is mindig megpucolta, de az is férfi munka.
18: Mikor vettetek utoljára pikkelyes halat, de tényleg?
19: Hát amikor még kellett.
18: Na, ez az, most már nem lesztek.
19: Igen, most filét veszünk, ez igaz.
18: És azok a kis apróságok, amikor megjavítjuk a konnektort, meg ezek, azokat például beszámoljátok? Vagy az
19: szoktuk
18: nem,
19: nézni a macskával, hogy csinálja.
18: Az nem tartozik, tehát az nem tartozik a házi munkához? Amikor fölfúrunk nektek egy polcot.
19: Az, ami nagyon össze szoktunk veszni. Nekünk ott jön ki a házassági feszültségünk a fúráson mindig. Mindig a fúráson az van, hogy Péter szerintem nem az az esztétikai érzékkel rendelkezik, amit gondol magáról.
17: Viszont nagyon szeret fúrni faragni.
19: Viszont nem rest.
17: Nem rest fölfúrni, belefúrni a vízcsőbe valamikor.
19: Igen. És hogy az van, hogy így, ez szemértékesen az igazi, de ezt sosem mondanám a szemébe, és ilyenkor mindig ott vagyok, hogy bátorító tanácsokkal lássam el. És amikor a lánynak a csepphintát hát fúrtuk fel, akkor ez gyakorlatilag eszkalálódott egy helyzet, amit egy életen át fog őrizni a plafonunk. Péter szokott, amikor vesz, ezt szokott mutogatni, látod, ez az, ami reprezentálja. Nem hiszel bennem! és igen, szóval az, ugye, csálik benne a...
17: Ferde kicsit, igen? Szemmérték az nem, de egy vízmérték nem,
19: az... Azért van, mert én debilizáltam őt a tanácsaimmal.
17: Aha. Értem, rástresszelt arra, és hogy ő nem tudja jól megcsinálni, és ezért már úgy fúr, hogy egy centivel lejjebb fúrja a második lyukat.
19: De figyelj, semmi más nem érdekel, semmi más nem zavar, de a fúrással kapcsolatban, mert az egy olyan végleges dolog, tudod, az ott... Az ott van,
17: a
19: furat az ott marad. És akkor ott belelem is kéne a sátán, teljesen őszintén, és tényleg maxigázza kapcsolok. És Péter ugye meg, ő már automatikusan tudja, hogy ez fog jönni, és már attól elkezd kicsit máshogy viselkedni. És
17: én ezt bírom, nem adja föl. Szorong tőle, már debilizálva van, de akkor is fölfúrja. Igaz, 4 centi eltérésre a két lyukat, de ő neki áll, érted? Van benne tűz.
19: De én például téged nem látlak fúrni, te ilyen fúrós vagy.
17: Én.
19: Igen.
18: Hol? Hát hogy? Azt se tudja, hogy
17: vagy
18: kell.
17: 3 év után megkérdezed, hogy fúros vagyok-e? Fúros vagyok-e? Én azt mondom, hogy mindenre legyen egy embered. Én így vagyok, így. És nagyon-nagyon-nagyon jól tudom kivinni a szemetet. Tehát, hogy
19: ez
17: iszonyatosan nagy szemét kivívő vagyok. Iszonyatosan nagy szemétlevívő vagyok.
19: Hogy a szemét már meg van csomózva masnira, és oda van készítve a cipőd mellé, vagy...
17: Tulajdonképpen a cipőmön, igen. És amit nagyon tudok, még kukát levinni. Óriási vagyok. óriási kukalevívő vagyok.
19: Ugye, ez
18: na,
19: igen.
18: Ez kettő.
17: Azért én sem lopom annak, hogy a házi munkáról van szó.
19: Elfogott az irítséget. De amúgy én a kukával azt szoktam csinálni, hogy amikor már elkezd tolakodó lenni a szaga,
17: akkor azt igen, amikor már nagyon zavaró.
18: Tedd az ágya mellé olyankor.
19: Nem, én a kukát, az egy ilyen közös feladat, akinek hamarabb zavaróvá válik.
18: És kinek jobb az orra?
19: Nekem sajnos ilyen sasorom van, rettenetesen.
17: Mindenki egyébként más nevezett meg a kutatásból, hogy kinek milyen nehéz volt, aki annyit mondott, hogy minden megszervezése nehezebb, mint a házi munka, edzés, stb. Nők mondták. Mások a folyamatos figyelés mindenkire jelentett nagy teret, ez is milyen érdekes. Gyerek, férj, uzsonna, ebéd, háztartás, hűtőszekrény, stb. Egy válaszoló az otthoni láthatatlan munkát említette, ami ugye összességében azért a házi munka. A gyerek körüli ügyek és a saját munka összeegyeztetését emelte ki. Egy két kamasz nevelő anya pedig azt írta, hogy sokszor csak akkor veszik észre a házi munkát, mosás, tiszta ruha, ételkészítés, ha az valamiért elmarad.
19: Azt írja valaki, hogy a nagyapja szerint az egyetlen férfi házi munka az a szellőztetés.
18: Azt tudja a nagyon
17: után.
18: Jól mi.
17: Igen, WC után. Szerintem például egy főzés az jól áll egy pasinak. Szerintem az jó. Szerintem az jó. Lusta vagyok, megmondom őszintén. Szerintem egyébként jó érzékem lenne hozzá. Látod, ahogy én ott bográcsba például meg csak egy lecsót meg tudom nem. csinálni. Fölállítom a bográcsba. Micsoda?
19: Te meg a bográcsba.
17: Ilyen marha pörköltet csinálok.
18: Nem már!
17: Ezt is komolyan.
19: Hogy nélküle.
18: Ha nincs ráfonja, nincs pörkölt. Hát azt nem olyan.
17: Na most ez
19: a vegánoknak is kedvezni.
17: Most kételkedtek ebben?
18: Igen, mert még sose főztél nekünk. Tehát egyszer a csapatépítő voltunk, érted, tavaly előtt nálatok, a Balaton partján, az Oti előtt. Mi volt? Arra, arra hívtak meg bennünket, hogy ételek, italok
19: én
18: lesznek.
19: Én takarítottam, Feri főzött.
18: Odaálltunk a Lacival, mi grilleztünk, érted?
17: Az tudod, mennyit melóztam azon, hogy legyen egy új grillsütő? A tiszteletetekre kidobtam a 10 éves grillsütőmet, és berendeltem egy óriási grillsütőt, hogy szép grillsütőn süssétek azt a nyambatot.
19: Annyit csinált, hogy áthúztad a szomszédnak a teraszáról a grillsütőjét, és most ide állsz, hogy elismeréseket
17: kudarálj. De baj van, ezek jönnek, adjál már egy kis grillsütőt, mert ezek már mindjárt itt vannak hozzá. Figyelj, olyan lecsót csinálok bográcsba, hogy megbolondulsz.
19: Látod,
18: amúgy... meg akarok bolondulni.
17: Megbolondulsz a bográcsos marhapörköltemtől.
19: Ready to get mad.
17: Ami nem megyek neki a halászlé, nem csinálom, mert nagyon bonyolult.
18: Igen.
17: De marhapörkölt, paprikás krumpli, lecsó bográcsba, figyelj, az így.
18: Olyan.
19: Az mozog
18: olyan.
19: A szád is hazud.
17: Nem. Én tökre bevallannám, vagy nem. Érted? És ott mindenemet kiélem. Utána már Makita fúróval, bocs, hogy nem esek neki, még ott valami lambérjának a tarokba. Ne arra úgy, hogy még ott nem fúrok föl két képet a falra.
19: Nem most, hogy mindenki jól lakott.
17: Most
19: fúrunk egy kertékutat. Gyerek, fiam.
17: Egyébként úgy szoktam csinálni, hogy mindig, amikor van ilyen baráti vagy családi összevetel, akkor vagy apámnak adtam régen egy fúrót, hogy ha már itt vagy, öreg, ott fúr, már ott föl légy.
18: Addig így megcsinálom a pörköltet.
17: Vagy valamelyik srác, aki értett hozzá, figyelj, gyere már itt egy kicsit a vécét, nézd már rá egy kicsit, és akkor gyorsan megbütykölgetett. Egyszer ettek, és közben megcsináltak a ház körüli munkát.
18: Zseni, hát végül is kaptak, win-win. És adtak, és win-win.
17: Hát ez egy win-win helyzet. Van. Hát nem így kell. Hát
19: most... Ők voltak, akik a VIP előtt néztek be fel nagy szemekkel. Ilyen lehet fontosnak lenni. Na,
17: igen. De most miért látod Zsült félmesztelenül egy Makita fúróval állva a létrán?
18: Hát félmesztelenül semmiféle
17: kép. Izzadt homlokkal kertész
19: nadrágban. Én nem mondom, hogy látom Zsült. Úgy na. Látom, hogy van rajta egy ilyen műbőrhere szorító.
17: Igen, szerintem is így áll a létrán.
19: Két karika a mellbibójában fogja a Makitát, és az asszony pedig hátulról csak annyi mond neki, hogy adjál neki Zsült.
17: Adjál neki Gyula. Adjál neki. 260 kilométert utaztak a cigányok, ezt a jelentet fogom előadni. Igen. Amit előadott a Damu Roland, amikor fölrúgta a bográcsot. Igen. Hány kilométerről jönnek a cigányok majd zenélni? Igen, ugye a halatortában a Damu Roland, amikor fölrúgja a bográcsot.
19: De milyen lecsút csinálsz? Hogy kicsire vágod, nagyra vágod, teszel bele?
17: Kérlek szépen, szalonnával indítok.
18: Nagyon jó.
17: Rendesen szalonnával indítok. Annyi,
19: hogy megejtened a YouTube linket, amiről
17: nézel. Nincs megnyitva semmi. Ez nagyon bántó.
19: De már be van gyújtó bográsot, csak
17: utána. Piros paprika, okay. Paprika, paradicsom, pici, ugye azt hiszem, várja, hogy van, ugyanannyi paprika.
18: Várja, ez most mi, ez a lecsó vagy a pörkölt?
17: Fogd be a zabáját! Mit ugrad? Hát mit ugrad? Van valami, amely hoztál örös borot, vagy nem hoztál örös borot? Üljél, töltsél, rövid, aztán pofádat befogod, szeled a kenyeredet, megeszed, amit eléd rakok. Mit tudom én, mi lesz majd a végén, kiderül.
2: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom már, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Ákosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrád. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vasárnap délelőtt 10 órakor veszi kezdetét püspöki szentmisével, amelyet városi ünnepség követ, mondta a rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
1: Szeptember 27-én vasárnap, akkor egy ünnepi püspöki szentmisében Peres András győri megyés püspökatya lesz a vendégünk, a Goldmark énekegyüttes működik közre a szentmisében. Lesz ehhez kapcsolódóan egy városi ünnepség, és a városi ünnepség után pedig egy agapé, ami a város, az Európai Borlovagrend soproni legációja és a plébániának a jóvoltából valósul meg.
0: Felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a soproni tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos programsorozaton az elődök előtt tisztelektek, köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, és elismerték a tűzoltóság munkáját, segítők támogatását is. Az ünnepélyes állománygyűlésen elhangzott, Sopron úttörő szerepet töltött be a magyar szervezett tűzoltóság történetében. Az eseményen Farkas Ciprián polgármester megköszönte azok szolgálatát, akik nap mint nap a város biztonságáért dolgoznak. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a felső lőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőverúszoda busz megállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertőrákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A 2 órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Az Alpok alján megélénkül a déli délkeleti szél, máshol gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A délelőtti melegedés miatt viszont dekoncentráltság, fáradékonyság előfordulhat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nézzük meg, vizsgáljuk meg saját függőség. De akkor én, őszintén.
1: Abszolút. Őszintén.
2: Én mondta, az, kezdhettem keresni. Én ázsiai tészta.
0: Pornó.
2: Tészta. Az nem
0: ázsiai tészta.
2: Levesfüggő voltam, lejöttem az anyagról.
3: Hát ott évekig,
2: de olyan szinten.
0: Ezek a 200 forintos ilyen smeklevesek?
2: De nem a smek, tehát nem. Eredeti, origi ázsiai tészta, ami brutál. Csak elmentem egy ilyen bolt előtt, de nem vitt.
0: Annyira ráfügtél.
2: Nagyon durván. És ő be volt tárazva. Mit tegyünk, mit tegyünk? Tehát egy ázsiai levest.
0: Ez ilyen érdekes, nem? Hogy nem is feltétlen gyógyszer van róla, hogy valami kajára úgy ráfűsz, hogy egyszer nem tudsz lejönni róla. Ráadásul itt azért te be voltál húzva, mert ugye ez a kínai só, ez egy létező függőséget okozó szer, ez a nátriumglutamát, ez fölrobban a szádba, érzékelés. És mennyi? 3 év, 5 év? Meddig nyomtad?
2: Ez több mint 2 évig
0: több
2: toltam.
0: Mint 2 év.
2: Több mint 2 évig
0: csak mi volt?
2: Szatyor számra vittem haza. Nem tudom, egyszer úgy meguntam, ahogy jött ez a hóbort, úgy le is jöttem róla, de nem tudtam. Tehát minden nap azt tettem, minden nap tényleg megőrülök. Annyira szerettem.
1: Nekem emlékszem, hogy volt 17 éves koromban egy fél év, amikor nagyon szerettem a vizes zsemlét
4: parizerrel
1: és mustárra.
4: És mustárra.
1: És figyelj, én nem... Figyelj,
4: ezt, ugyanaz ott is olyan az íz, hogy valami, megőrüzte.
1: De hogy volt benne valami.
0: Semmi baj, semmi, csak parizer, mustár,
1: és vizes zsemle.
0: Becsukni és kész, tényleg?
1: Az volt, hogy felkeltem reggel, és azt éreztem, hogy ezt így be kell önteni ezt az energiát. És ugye rossz is, tehát hogy... Nem értem.
2: De hogy rossz, van a TikTokon egy srác, aki ebből csinál tartalmat, hogy kinyitja a zsömlét, belenyomja a tömlős sajtot, rá a párizsi, erős paprika, és ahogy hallod, ahogy roppan az erős paprika, hogy figyelj, most, ahogy
0: beszélek. Vajon a zsömle párizsi van a legnagyobb kaja?
2: A legnagyobb.
0: De az mitől függ, hogy valaki ráfügg a fahéjra például? Tehát, hogy fahéj függő leszel. Tehát valamiért, itt írják többen,
4: hát
0: nagyon sok, hogy a fahéj.
4: Olyan pontot triggerel, ami valamiért egy ilyen végtelen földön túli boldogság.
0: Hogy kész. Valami van benne, tehát, valami anyag, amire a te tested jobban reagál. Mert, hogy
4: igen, mint az összes többié.

0: És azt mondod, hogy akarom, még egyszer azt akarom, hogy Anna akarja. Nátriumglutamátot a ízében.
1: Te a fahaiban találsz meg valami.
0: Igen, igen.
1: Kóla függőség, fültisztító? Azért, tényleg ez egy függőség, akkor azt adom.
2: Ez nekem is volt ilyen időszakom, és az volt, hogy már, tehát már nem tudott a fülem többet zsírt termelni, mert annyit tisztított a fülemet.
1: Én vissza volt nyomva, torkodik.
2: Igen,
1: de ez egyébként milyen jó, gyerekek. Jó az jó.
2: Egy fárasztó nap végén, amikor megnyálazod a fültisztítót.
0: Új, te is úgy csinálod.
1: Hát annak van egy rituáléja, aki rendesen csipiciál,
0: megsodrod, és úgy.
2: Nem, azt nem lehet csinálni, hogy nyikorogjon a vatta a füledbe.
0: Hát vagy vízzel, az sem az igazi, csak a nyál.
2: Csak a nyál tudja azt, amit. Igen. Hát az egyikből a másikba.
1: Kóla függőség létező dolog, nagyon sokan írják, 2-3 liter, baromi nehéz leszokni róla, ma már fröccsként hiszom higítva szódával. Hát ez is egy létező dolog, tehát ebben a mai napig nagyon sokan vannak. Kóla függőség, abszolút értjük, adjuk, és ezt tudjuk, hogy mit jelent. Azt mondja, hogy Mexikon kukoricafüggő voltam, csak a sós, napi 2 zacskó, maximum 6 zacskó. Abba is volt valami.
0: Az zacskó naponta.
1: Az milyen.
2: Évekig a rizsre volt rákattam, de csak a ragacsos rizsre, és hisztirómot kapott, amikor nem volt főzerizs. Naponta 30 alkalommal egy kis falatot evett belőle.
1: Rizst. De ilyenkor a szervezet mondhatja, tök érdekes, nem? Hogy mi az, ami hiányzik belőle.
2: Ázsia calling.
0: Hát szerintem valamit még ott agyba összekötsz.
1: Valamit még összekötsz, valamilyen vegyület felszabadul.
0: Igen, hát nincs az a szervezet, aki napi 30-szor akar rizst, érted?
2: Földi magyaró függőség a férjemnek van.
1: Férjem... Szerintem ott a só hiányzik neki igazán, nem
2: szerintem
1: a só?
2: Szerintem vagy a magnézium, vagy valami más lehet, de Péter, hogyha nem figyel oda magára, meg tudnál minden nap egy fél kiló magyaró.
1: Tökre adom, sós magyaró, és a, melyik a másik? A
0: kesudió.
1: Kesudió,
0: az is jó, de a pisztácia is ugyanez. Annak annyi szerencséje van a pisztáciának, hogy így van. Ezért úszta csak
2: dobozos.
0: Meg a pisztácia.
1: Hogy egy idő után elfáradsz benne?
0: Hát az, hogy az unalmasabb, tudod, hogy még kibogarászod, és a mogyoróba abba simán belenyúlsz, bedobod, és már harsog is.
2: Nagyon jó. Ahogy szerintem a ropogós dolgokat nagyon szereti az ember. Tehát amikor tudod így, ami az állaga betriggerel. Milyen például a paprika, amit mondott Anna.
1: Igen. Ja. Szójaszósz, mindenbe teszek, még a zsömlébe is, amikor szendvicset
0: ott
1: csinálok.
0: Ott is a sós íz, ugye az umami, az ötödik íz, amit mondanak, és az benne van abban is.
1: Nagyon bele zavar a hormonháztartásban. Fölborítja. Tesztoszteron, ösztrogén, a szójaszósz alóvatosan.
2: Sokat kell enni ahhoz, hogy összezavarja, nem? Tehát, hogy azért nem
1: hát ott... hosszú ideig, ha mondjuk 2-3 naponta susizol, és a susiba a makikat jól belemártod, akkor az
2: fél... akkor miért nem mindenki csöcsös férfi ott?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy nekik mi van a szervezetükben, ami lehet, hogy mi európaiak nem vagyunk hozzászokva, vagy másfajta szóját esznek, más higításban, nem tudom, azért sok fajta van. Ez a piros meg ez a zöld szója, ez nálunk azért ez elég gyilkos tud lenni, eléggé meg tudja borítani a vérképedet. Oreo függő vagyok, nagyon durván, kérlek, segítsen valaki. Norvi küldte nekünk.
2: Húsleves függő. Ezzel tudok, mert én nekem nagyon sokszor van az, hogy felkek, és azt érzem, hogy tudod, répával, csigatésztával.
1: Nekem volt egy idő, amikor én például nem a húslevest tettem, hanem a kockát belőle.
0: Ne!
2: Milyen kockát?
0: Nem
2: áll!
0: A húsleves kockát.
2: De hogy kerül a húslevesbe leves kocka?
1: Hát, hogy mit tudom én, még anyád idejében volt otthon egy pár darab. Ezek a maggi leves kockák. Hát bedobott egy párat, érted? Forró víz bedobtad, megitted, megvoltál.
0: Szegények voltak, nem volt répára, hagymára.
1: Mikor az alufóliából már bontottam ki, és mindig úgy ettem, hogy learaptam először a sarkát egy picit, és így kapartam a fogammal, és egyre több só oldódott ki belőle. Figyelj, kaptam 4 kockát, meg volt a vacsora. Nagyon szerettem.
3: A legjobb, a újadat megnyomd a limóporná, és bele a vegetába.
1: De szerettem a vegetát. Itt van egy kocka, leves kocka.
2: Én nem tudom soha
1: leves kocka.
2: Leves kockát szerettem soha.
1: Nem éltél igazán, ha nem ettél meg egy leves kockát.
2: A párizsi kocka, úgyhogy mindig nagyon szabad, ha megláttad, mert ugyanabból csomagolva.
1: 6-os, 8-as dobozban volt, kis piros tasabba, kiöntötted, kibontottad, volt, és suliba is vittem magammal.
2: Jó, figyelj, Péter, kollégium, szomorú gyerekkora.
3: Valáska, mit hiszel? Mit hiszel? Leves kockát.
2: Ülhajúrkaja.
1: Bedobtam egy műanyag pohárba, megittem, míg a gyerekek kézét ittak. Barackrevet.
2: Szóval Péter kedvenc egyetemi kajája az volt, hogy szelet kenyér, azon arra tett baracklekvárt, arra szólt vegetát, rátette a sajtot, és megmeleg szendvicsezte.
3: Édesre sósat, sósra édeset.
2: Én nem tudom, hogy mi történik ott pontosan.
0: Hozzunk be egy meleg szendvics sütőt.
2: Próbáljuk ki?
1: Finom. Tejporfüggést írják még nagyon sokan.
3: Nagyon jó,
1: pilóta keksfüggés, nagyon adom. Nagyon értem
3: egy a időben pilóta kekszet. Egy rá volt,
1: nagyon, figyelj, úgy jó. voltam rá, tehát ebből ugye műsor is készült, úgy voltam rá tekeredni, hogy voltam halva a pilóta kekszet. Nem tudom, mi volt benne, már lejöttem róla, már nincs.
2: Mogyorós emendem, de úgy, igen. hogy egy kicsit megszupogatott, hogy le tud pattintani róla a marcipánt.
0: És utána pedig
2: a mogyorót, ami már nincsen semmi só, semmi édes, hanem csak olyan kis, olyan naturális, csak mogyorú íze.
1: Bűnös élvezetek ezek, bűnös élvezetek. Mondjuk a tejpor függőség azért az kemény. Pesto és bazsalikom függés.
0: Az tök jó.
1: Szendvicsbe is. Vagy letépem is elrákcsálom.
2: Úristen, egy időben tudjátok, mi volt a szenvedélyem? Az erős pistát kikevertem tejföllel. Tudod, hogy így, csak egy kanál erős pista egy nagy tejfölbe, és azt tettünk minden kajára, tehát tudom, rakott karfiolra, meg minden.
1: Mágirakás,
2: igen. Kakaós palacsinta.
4: Pisztáciakrém.
1: Pisztáciakrém? Az nekem nem volt soha. Jó, hát már flancolós, persze.
0: Hol láttál
2: budai villájába.
0: Rémet régen.
1: Ropi függés.
0: Sülített tejfüggő, az is jó.
1: Szerintem az hiánygazdaság. Az is gyerek, az hiánygazdaság volt. Ott hétvégén az volt a desszert, kintottad a hűtőt, üres
0: igen.
1: volt.
0: Zöldjék, nem volt benne semmi. Nyomtál be a szádba, és
1: belenyomtad anyát.
3: Megint van egy kis leveskocka.
1: Megettem a leveskockát. Minden, értitek már, hogy miért vagyok ilyen.
2: A leves kockán, ezt arra szoktam használni, hogy ebben főzöm meg a tésztát a levesbe, tudod külön, hogy ne kelljen a levest arra pocsékolni.
1: Mi levest tettünk belőle?
2: Na igen, és ugye annak van ez a...
1: Tésztát könnyű főzni.
2: Igen, az, annak az a, ez a só íze, és a gyerekek azt nagyon durán szeretik. Tehát ő meg tud enni a húsleves nélkül, csak van, azt a csak azt.
1: Beleraktunk a lábosba egy tornacipőt, az volt a hús. Azt gondoltuk húsnak, aztán megittük a levét. Fú, de nagyon szerettem. Vaj, de nagyon szerettem. Nagyon sokat ettem belőle. Valószínűleg fullkáros egyébként, tehát nem gondolnám, hogy nagyon sok fajta makrotápanyag és vitamin van benne, de valamiért nagyon
2: úristen.
1: Rajta voltam.
2: Hát, melyikőtök nyalogatta a pezsgőtablettát?
1: Pezsgőtabletta, nyalogatás?
0: Nem
1: éltem soha,
2: nekem
1: pedig
2: szenvedélyem volt.
1: Plusz
2: darabokra kellett törni, mert egyben nagyon erős volt az egész szituáció. Darabokra kellett törni, bekaptad, és akkor így szétpezsgett a szádban. Arra ittál vizet, aztán megint jött a következő.
0: Nekünk a limópor volt, ez nektek
2: limópor.
0: Ugyanaz volt.
2: A limópor nekünk is volt, szerettem a limóport, az jó na, volt.
3: A limópor nagyon
0: nekünk
3: jó
0: nekünk
3: volt.
0: Nekünk még nem volt pezsgőtabletta.
1: Persze. Még az Egerszegi reklámozta a plusz pezsgőtablettát, ez milyen kemény volt. Közkukából is képes voltam kivenni a citromhéjat. 23 éven keresztül ettem napi 5-10 darab héjat. Egyetem után kezdtem, ma már nem érzem jónak, akár kukából is kivettem. Azért milyen kemény függőségek vannak.
2: Legjobb barátnőm ecetfüggő. Képzeljétek el, és ugye, de mindig a 13%-osat szokta enni, mert az még oké.
3: Igen.
2: És egyszer nem vette észre, és beleívott a 20-asba, és kifehéredett a szája.
1: Vannak még durvák, valaki azt írja, hogy Gabi fokrém függőség, hogy hosszú ideig ette, a szülei utána csak amodentet vettek, vannak borzasztó szaríze volt, kicsit ilyen sós volt, de a Gabiban volt valami ilyen gyümölcsös, ilyen kicsit ilyen fura íz volt, és édes volt.
0: Próbálták rávenni a gyerekeket a fogmosásra, hogy rágógumi ízű volt.
1: Rágógumi ízű volt, igen.
2: Én zabáltam, azt nagyon szerettem.
1: Siva vízfüggés, azt írja egy hallgató, Ildi. Nem tudok mást inni, csak és kizárólag vizet. Ez is egy milyen érdekes. Jól. A férjem fogsejem függő, egész nap lóg ki a szájából. Azért jó kattantak vagyunk, gyerekek. Mindenkinek megvan valamiféle őrülete. A nyers tészta függőség, gyúrta a pogit, vagy valamit mindig letépkedtem, tehát amikor a gyúrtésztából lettem meg.
3: A családomnak is megvan, tehát másfélszer annyit kell begyúrnom, ha csinálom, mert ellopkodják.
0: Elcsemegézik.
3: Igen,
1: az is megvan. Kinder csoki madár tejkombó, minden nap 43 éves férfi. Írta valaki. A leves kocka nálam is ment more, 28 vagyok, ez nem generációs.
2: Valaki a Kinder Bueno-nak a függője. A Kinder Bueno megvan?
1: Hogyne.
2: És ugye ott az van, hogy az illesztésekre jó rámenni, mert van a hátulja, tudod, ami egyenes, meg van a domborzati. És hogyha pont úgy kapod el a fogaddal, hogy kettőt tudod droppantani az illesztésnél, akkor belelátod, tudod, a belét, ami ugye a krém.
3: Olyan durván
1: igen.
3: finom. Én melódia függő vagyok. Kinder Bueno az ugye egy kicsit hát újabb dolog.
2: Igen,
3: mi generációnknak ugye
2: a melódia.
3: A melódia. Úgy,
2: de így csak is, vagy te csak is?
3: Én csak is melódia.
2: Kinder Pingi? Az megvan?
1: Nem ettem. Tudom melyik, de arra nem fügtem rá. Szerettem, de nem ettem.
2: Nem emlékszem a hűtőerőt se, tehát nem más enged. Én csak emlékszem rá régen, hogy volt, és akkor annak van az a része, amikor a mogyorós ilyen vékony csoki réteg.
1: Mindenki rottyom van. Gyerekek, mindenki rottyom van. Nagyon kemény. Rózsaszín köptető függő voltam, folyamatosan ittam, amikor nem voltam beteg az íze miatt. Aha, Mukopron, talán az volt a neve, az volt egy régi köptető, a Mukoprontot szedted, és annak volt a vitaminos verziója, emlékeztek, a narancsos ízű, az meg a Vitakolán. Megvan a Vitakolán?
3: Vitakolán megvan.
1: Ettetek Vitakolán? Kanálba beletöltötted, narancs ízű, és egy ilyen vitamin készítmény volt.
3: Étvágygerjesztő.
1: Étvágygerjesztő, vas volt benne, és narancs íze volt, és akkor azt tetted, hát figyelj.
2: És hogy jegeste a italpor, ami úgy nézett, a nyúltáp, arra emlékeztek?
0: Ó, ilyen kis granulátumokat kellett föloldani.
2: Igen. Egy ilyen nagy műanyag dobozban volt, ilyen letekerős volt a teteje, és akkor te, mint a nyúltáp, össze voltak így nyomva.
3: Van
2: és,
3: még.
2: És van egy ilyen fura illata.
1: Van, aki panírmorzsa függő. Tehát magát a panírmorzsát ropogtatja. Azért kiöntesz egy tányér panírmorzsát magadnak, és kanállal megeszed, azért az is kemény.
2: Nagyon sokan mondják a rágófüggést. A rágófüggőség, tudod, amikor, és nekem volt egy tanárom, akinek egyszer kiakadt az állkapcsolat, rágózott.
1: De mit tudom, hogy rágófüggő, rágózol? Tehát az függő?
0: Hát az függő, hogy egész állandóan nap. Megy.
2: Nem, hiszem, ez egy ugyanolyan stimulálás, mint az autizmusban, tudod kb., hogy így szükséged van arra, hogy ringasd magad, hogy valami, és akkor neked az lett így a fixációt, hogy rágok mindent, meg rágok, és így
1: szóval. Meg mindent.
2: Igen.
1: Piros arany közvetlen a tubusból, ha meglátom a hűtőben egyértelműen vége van, és van, aki a lándzsás úti főszirupot imádja, a napközben nincs semmi tünete, de issza. Gyerekek, mindenki hülye.
0: Mindenki.
1: De tényleg meg vagyunk bolondulva. Hát most már azt írtad, hogy sorozatfüggő, vagy pornofüggő, hagyja, mert sehol nem vagy, érted? Hát van, aki a lándzsás úti fűszirupot egész nap üvegből, mert hogy arra van rácsúszva. Ehhez képest most egy szexfüggőség vagy egy...
3: Ismerősöm apukája, azt nem lehetett lebeszélni róla, mai napig tolja az öreg, csak mondom, de tényleg ez nem vicc. Ő alutasakos kutyakaja függő, és ő kenőmájasként teszi, és hiába mondta a vidéki micsoda? Bácsi, hiába mi? Mondta a család, hogy de papa, ez kutyakaja, ő nem, nagyon nem, szereti.
1: Ezt én még sok hallottam, ezt mesélted, ezt azon sírtam.
3: Vajas kenyém.
2: Jó, figyelj, Dávid vitte ezt el.
1: Várjál,
2: de ez az ember biztos szeretné ezt is, Dávid titkos receptje. Tejfölbe teszek cukrot, banánt, párizsi darabokat.
1: Fúj, de undorítom. Fúj, de undorítom.
2: Imádom. Azt mondja, hogy imádom. Tehát ez neki a napi betevője.
3: Durva.
1: Aztán papa, mi lesz ma a vacsora?
3: Melyik tusakot nyissuk? A bárány, vagy a varrósos?
1: Az öregeink azért nagy megfejtők voltak, nem?
3: Hiába mondtad, de papa, hát látni, nem érdekel.
1: És tudod, mi van abban a kutyakajában? Ilyen rosszabb minőségűben? Hát figyelj, abban...
0: Na jó, de hát a papa biztos prémium volt. Alutasakos,
3: ez az acskós. Az a tudod, a kocsonyás. Azt rátesz, és kenőmáért. Neked is az, hogy olyan azért, finom.
1: Azért az öreged így odaült az avacsorához, úgyhogy föltett az alufóliát.
0: Hát és büdös, gyerekek, a kutya és a macskakaja is büdös. Hát igen. Most azt képzeld el.
1: Ne, már kutyakaja.
3: Az aszpikos réteg, azt mondja, ez olyan finom.
1: Undorító. Hát akkor nézd, régebben tettem ki a macskának, érted? Hát az egész.
3: Az persze.
1: Hát, tehát, régen kutyánk volt, neki is kirakott, hát undorító.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mostantól szeptemberben minden csütörtöktől vasárnapig 35 forint per liter kedvezmény vár a MOL Move-ban Evo Plus Premium üzemanyagokra. Nyisd meg az appot, váltsd be a kuponodat és tankolj kedvezményesen. Ha még nincs MOL Move appod, töltsd le és regisztrálj. További részletek mol.hu az aktuális akciók között.
3: Mit ér egy ász? A Premier Outletben akár 70% kedvezményt. Téged is várnak az ász ajánlatok szeptember 21-től 27-ig.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Világmárkák, világra szóló áron.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
8: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
9: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
10: 70-211-22-11.
9: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
11: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
12: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
13: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
12: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. RBF Nyílászáró Kft.hu.
14: Bérelj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
15: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
16: Ha beton, akkor lejjel.
17: Ha beton, akkor lejjel.
16: Transport betonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Közeleg a fűtési szezon, ismét az állatvédők kapták a legtöbb 1%-ot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Közeleg a fűtési szezon. Az őszi-téli időszakban többféle veszélyt is rejthetnek magukban a fűtőberendezések. Erre hívja fel a figyelmet a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség. Molnár Sándor tűzoltó ezredes szerint akár szénmonoxid mérgezés vagy lakástűz is kialakulhat a nem megfelelően karbantartott készülékek miatt.
10: A tökéletlen égés során nagyon veszélyes gáz tud felszabadulni. Ennek megelőzése érdekében most már a kereskedelemben számos érzékelő kapható, akár gáz, akár szénmonoxid jelzékről beszélünk, de a rendszeres szellőztetéssel is megelőzhetjük a bajt, illetve szintén most már kapható a kereskedelemben egyszeres, kétszeres tűzjelző berendezések, amik akár a konyhába vagy egy olyan helyen tudunk elhelyezni, ahol a tüzelőfűtő berendezésünk van, és egy hangos figyelmeztetést tud adni a kisebb fajta füst kiáramlása véget is.
18: Ismét az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlást Győr-Moson-Sopronban, derült ki a NAV adataiból. A győri állatmen helyett idén csaknem 5000 felajánló választotta, így több mint 55 millió forintot kaptak. A dobogóra még a Győri Kórház és a Puha Praclik Egyesület fért fel. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A két órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. Vasárnap egy varázslatos mesebirodalomba hívják a családokat Sopronban a Gyík rendezvényházba, a Magyaros Népmese napja alkalmából. A programon megelevenednek a népmesék hősei, a gyerekek próbára tehetik bátorságukat, jelmezekbe bújhatnak, alkothatnak és mesét is hallgathatnak, a programon való részvétel díjtalan. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Az Alpok alján megélénkül a déli délkeleti szél, máshol gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A délelőtti melegedés miatt viszont dekoncentráltság, fáradékonyság előfordulhat.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
21: Channing Tatum megvan? Jól mondom a nevét? Channing Tatum, Channing Tatum,
22: Channing,
21: Channing Tatum, Channing Chatham.
22: Channing.
21: Akkor Channing, hát most mindegy, Channing. Jenningok.
23: Ja, megvan, ez a csávó.
21: Jó képű egyébként, jó képű, nagy darab, izmos. Kiderült, én azt hittem, ezt csak magyarok csinálják, de hogy ő létrehozott rengeteg kamu profilt, egy híres amerikai színészről van szó, gyerekek.
22: Egy multimilliómos.
21: Multimilliómos, jó képű, szép felesége van, tehát minden adott. Valójában joga és lehetősége lenne arra, hogy nyíltan kritizáljon bárkit, akit akar.
22: Nem, azt gondolod róla, hogy nem itt tart fejben.
21: Igen,
22: azt gondolod róla, hogy ő egy teljes életet élő, a saját magával és a csodálatos életével elfoglalt, a kommenteket nem olvasó, a többiek kommentjére nem figyelő, egy ilyen megvilágosult karakter,
21: igen,
22: nem? Ezt
21: igen,
22: gondolod
21: mögé, azt gondolod
22: hogy
21: róla.
22: Már megérkezett.
21: Igen. És ugye mi történt? Kiderült, hogy létrehozott rengeteg Insta fiókot azért, hogy másoknak tudjon beszólogatni, és ne az eredeti fiókjából menjenek ezek a posztok, hanem álnéven, kamu oldalak, kamu követőkkel hozta létre, hogy ő tudjon egy kicsit bántani más hollywoodi hírességeket.
23: És a szakmán belül szólogatott.
21: És a szakmán belül beszólogatott, ott bukott le, hogy a fiókot kizárólag az ő eredeti oldala követte. Az egészet nem hiszed el, hogy mi a történet.
22: Nekem volt ilyen ember az életemben, aki ezt ugyanígy megcsinált, ugyanígy csinálta meg.
21: Ő közszereplő.
22: nem közszereplő, de az volt, hogy elkezdett írogatni az oldalamra, és aztán rákattintottam, hogy mégis ki ez a profi, mert rengeteget írt, és azt az egyetlen egy hölgyet követte, aki előtte hosszasan beszélt hozzám egy házi buliban.
21: Na de itt van egy tök szexi pasi gyerekek. Itt van egy amerikai világsztár. Itt van egy gyönyörű felesége. Tényleg egy jóképű csávó. Neki miért van arra szüksége, hogy kamu Insta profilokon keresztül bulingolja egyébként a kedvenceit, akiket nem szeret, különböző celebesküvőkhöz szóljon hozzá álnéven, de beszóljon Jennifer Lopeznek, Taylor Swiftnek és sok mindenki másnak, kamu oldalról valamilyen álnéven. Na ennek mi a pszichológiája? Ezt miért csinálja igen, valaki?
22: Szerintem az van, hogy gúzsba kötötte a saját élete.
21: Igen?
22: Meg az, hogy ugye nagy hírt csinálj bele, hogy bármihez hozzászod, de ezt nem bírt magával. Ott volt benne az a sok felgyülemlett vélemény.
23: De és önmaga nem akarta ezt vállalni?
22: Hát te persze, de mert akkor megírják, hogy a te írod oda. Meg megosztóvá válsz, nem fognak hívni filmszerepekre, mert megosztó vagy, meg beszólogat.
23: De ha ezt nem vállalod, akkor még miért nem kussolsz? Akkor még mit kell írni?
22: Ott dobog az idegben,
21: hogy roncsak a képen, 19-ben elvált, ennyire szereti a feleségét. Tehát, hogy...
22: De addig nagyon szerette.
21: És addig volt egy új nője, de már az is ott hagyta. De ez a Channinggal valami nem stimmel ezzel a Channinggal, és a csávó
22: hát ez ideges.
21: Álnévem, álprofilokkal világsztárként kommentel Taylor Swiftet és Jennifer Lopez-t bántja álnéven. Valami nem oké az emberrel.
22: De Taylor Swift és Jennifer Lopez, tehát
21: a spektrum két legvége, a legnagyobbakat.
22: A szexi idős latina az egyik vége, a másik pedig a nagyon fiatal fehér kaukázusi lány.
21: Igen, a két végre.
22: Magas, igen.
21: Igen. Elhagy a feleséged, elhagy az új csajod. Mit csinálsz? Létrehozol számos kamu profilt, és onnan bulingolod az amerikai világsztárokat. Szóval érted, hogy mi neki megkaptad?
23: Szakmai féltékenység.
21: Világ bármelyik nőjét megkaphatná, jó szerepei vannak, dollármilliómos is mit csinál, otthon pötyög egy klaviatúra alatt, vagy egy iPhone-ról, kamu profilról, hogy beszóljon Taylor Swiftnek. Nincsenek előrébb, mint mi vagyunk, gyerekek.
22: Figyelj, hogy nem Zoe Kravitzel járt előtte?
21: Én nem tudom ezt szemben mondani.
23: Miután szépen most... járt, most...
22: Ha jól látom, akkor ez a kamu profil, akkor a Zoe Kravitznek kommentelted a gonoszságokat.
23: Mert ott hagyta a Zoe Kravitz.
21: Mert a Zoe Kravitz lelépett tőle, erre a kamu profilra bekommentelt az exének. Érted úgy, hogy a Channing Tatum oldala követi ezt a kamu profilt. Hagyjad már!
22: Várj, és közben feltűnően sok szépet írt Channingről.
21: De az a durva, hogy el tudom képzelni magyar hírességekről is.
22: Én abszolút
21: el tudom képzelni magyar hírességekről, zenészekről, stand-uposokról, hogy kamu profilokon irogatnak és bántják a szaktársakat, meg a többieket. Zenész a zenész, humorista a humoristát. Tessék, hány profilod van?
22: Nekem egy nagy profilom van. Én nem csinálok ilyet, én teljesen tiszta lelkiismerettel vagyok jelen.
21: Nem bulingol senkit álnéven, macskás képpel.
22: Nem, én nem színpadon ilyet. Szoktam bulingolni.
21: A színpadon kijelen magad. Volt vala a kamu profilod, Feri?
23: Mindig
21: hoztál
23: is van.
21: Hoztál létre kamu profil?
23: Most is, nem. Nincs.
21: Neked sincs kamu profilod.
23: Minek?
22: Korhely János.
21: De nem is írsz be valódi néven se. Nem. Te nem bulingol senkit, nem írod alá. Nem tudom, a Tóth Gabinak, hogy legyen már érettségéd, vagy mit tudom. Tehát nem írsz ilyeneket. Nem. RF.
22: Elég specifikus.
21: R. Ferenc.
23: Pont ez jutott eszedbe.
21: Inkább szerezzük az érettségét. Ne, soha senkinek igazából. Soha senkinek. Nincs is kamu profilom, de mi is ismerünk olyat, akinek voltak kamu profiljai. Facebookon, Instagramon, és folyamatosan irogatott.
23: Igen, hát ez amikor valószínűleg nem vagy hozzá elég... bátor? Vagy mi jelent?
21: És az exednek a Channing az exének beírogat. Úgyhogy a Channing egy dicséri. Hát az mennyire rossz. Az mennyire gyenge már, hogy te magadról beírsz az exednek, hogy milyen hülye vagy, hogy elhagytad. Pedig ő egy milyen jó képű színész. És te írod otthon. De most ez jó, tényleg jó pasi egyébként, jó pasi, nem? Női
22: hát
21: szemmel.
22: Hát egyre kevésbé tűnik annak. Az igazság, jó, hogy akárhogy nézhet ki akaszni, hogyha egy pszichó vagy, akkor mit tudsz felkezdeni?
23: Tehát, ez még nem pszichó, hát nem
21: fenyegette meg. Két is elhagyta, a feleség is elhagyta, és az új barátnő is elhagyta.
22: Tehát az nagyon kellemet, hogyha valaki nem tud túllépni egy ilyesmi, és ilyen szar kommentekben vigasztalódik, de amiket magáról írt.
21: Igen, magát közben.
23: Idézett.
22: Van egy fotó, amit az utcán őt lefotózták, egy lesi fotó, és aláírta, hogy tényleg olyan, mint Sean MacArthur a Fightingból, tehát, hogy magát dicsérti.
21: Tehát a csávó, fölrakták egy oldalra a fotóját, és ő a kamu profiáról saját magát dicsérte.
22: Igen.
21: Zseni!
22: Igen.
21: Én ezt nagyon szeretem, én ezt bírom.
22: De ezt a magyarok is csinálják, én nem akarok újra mutogatni, de tudok olyan humoristákat, akik megvédik magukat, hogyha beszólnak nekik.
21: De álnéven.
22: Állítólag ezt nekem csak az öregek mesélték, hogy volt olyan időszak, amikor még nagyon-nagyon gyerekcipőben járt ugye az új generációs stand-up, és volt egy fórum, ahol lehetett írni arról, hogy ki milyen élményeket élt meg valakinek az estjén, és akkor ezt csak elkezdtek elég specifikus kommentek megjelenni, és a végén állítólag már csak humoristák maradtak álnéveken, akik egymásra harcoltak a fórumon.
23: Hogy ez ennyi jobb, illetve az övé jobb.
22: Igen, de ez még abban az időszakban van, amikor még IVIV volt, és fórumok. Hát ki tudja, azóta lehet, hogy már megtértek.
21: És akkor álnéven a humoristák védték saját magukat. Igen. Az öregektől.
22: Igen.
21: De mi van, ha beírod igaziként? Tehát, hogy úgy könnyebb vagy? Tehát, hogy Channing Tatum leírni Taylor Swiftnek, vagy Jennifer Lopeznek, akkor ők ezen megsértődnek?
22: Halló,
21: vagy...
22: Channing, Eribi vagy, szemaj!
21: Igen.
22: Keveset, szerintem az nagyon kicsinyes, ezt ő is érezte, hogy ez gáz.
21: Aha.
22: De nem tudod bennem, ahogy nem, ez iszik.
21: Valami nem oké, tehát valami nem oké a csávóval, ez biztos.
22: Hát, igen. Ugye,
23: de most kirakta a saját profiljára, hogy ez az egész nem igaz, én neki hiszek.
21: Kirakta a saját profiljára, hogy nem igaz, ami történik vele éppen, hogy egy ilyen botrány kellős közepén
22: minden
21: van.
22: Minden kommentet egyetértek, de nem én csináltam.
23: Igen.
21: Azért ez milyen érdekes, hogy mekkora sztárok mennyi pénzt keresnek az egész világ ismerőket, de valahogy mentálisan ugyanott tartanak, mint itthon egy-egy, nem tudom, popsztár, aki alá kommentel, vagy megvédi saját magát. Tehát semmivel nincsenek előrébb, ha belegondolsz. Ugyanolyan kicsinyesek és ugyanolyan problémákkal küzdenek.
22: De
21: nem?
22: Mi van akkor, hogyha az asszisztense volt, aki ezt megcsinálta, aki kezeli a felületeit, és annyit hallgatja a nyígását ennek a nyomorultnak, tudod, hogy Zoe is ott van, az nem meg hogy néz ki, hogy azt mondta, hogy elege van, és neki volt szüksége.
21: És megcsinálta ő a profilt.
23: Na most például az asszony sutyorgóban ki van bent a kamu profilla?
22: Hát zsú.
21: Mi a profil neved? Akkor nem mondd el, akkor csak mi a képen?
22: Én a saját nevemmel vagyok.
23: Saját nevemmel vagy?
22: De miről beszélsz?
21: Ráskóként vagy bent?
22: Most mi bajotok van? Miért kell azt most? Ráskóként vagyok bent.
23: Nem, csak itt ő fölvetette több hallgató, érted? Nem én saját kútfőből ilyet.
22: Nem, hát van ott egy Sebestyén Balázs, aki nem én vagyok. De hogy nem, én a saját nevem. Hát keressetek rá, ott van a nevem, tessék. Aki bejelöl, nem fogom visszajelölni. Tehát most mondom. De a saját nevemmel vagyok, az eredeti profilommal, amivel amúgy is, amikor civil ember voltam, még akkor regisztráltam.
21: Még akkor voltál bent. Aha. Jó. Én nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy kamu profillal fölmenjek megvédeni saját magam. Pedig lehetőségem lett volna rá, mert azért bántottak el is sokan itt az elmúlt 30 évben. Igen, ez kéne, hogy igen, hogy a saját Insta oldalamról se záródja ki, mert hogy fogalmam nincs semmilyen jelszóra.
22: Én emlékszem, amikor új telefont vettél, és egy hétig próbáltatok Lacival beállítani, mert nem tudtad a jelszót, nem tudtad átköltözni az új telefonba. Úgyhogy szerintem neked nincsen kamu profilod.
21: De mi ez? Kis hitűség, önbizalom, hiány, önkép zavar? Tehát, hogy mi van a Channing mögött is?
22: A kontrollvesztésnek az érzése.
21: Hogy?
22: Hogy nem tudod kifejezni magad úgy, ahogy szeretnéd, és hogy így belid van szorulva ez a rettenetes indulat, és ezt valahogy szeretnéd mégis az illető tudtára adni, és meg a visszaigazolás iránti igény, hogy 1000 lájkot kapjon az, ahogy te gondolod a te véleményedet, nem?
23: Ja, mert a tiédet, a kamu profil véleményét fogják majd lájkolni.
22: Hát ő úgy érzi, hogy neki nagyon igaza van, tehát le kellett írnia, hogy nem tudom, hogy szerintem ez toxikus, és hogyha azt 1000-en belájkolták volna, akkor utána írhatta volna Zoe-nak privátban, hogy látod?
21: Látod, mit írnak, igen. Itt emlékezzünk meg Lábas Vikiről és a Csöcsös Maugli esetéről, ugye? Tehát ez ugye? Az minden
23: az
21: idők egyik...
23: De az nem kamu volt.
21: Nem, az nem kamu volt.
23: Az egy félrement, véle... ugye, oda de... rossz helyre küldte.
22: Igen, de a Csöcsös Maugli az a legjobb összetett szó, ami valaha elkészült.
21: Tehát Lábas Viki véletlen elküldött egy üzenetet, talán Tolvaj Reninek, ugye, amiben ő úgy hívta a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Maugli. De hogy ez az üzenet, ez rossz helyre ment? Vagy ezt ő nem ő akarta? És ezt a Tolvaj Reni lehozta, ezt az üzenetet.
22: Egy üzenetet küldött, tehát is véletlenül neki küldte.
21: És véletlenül annak küldte el az üzenetet, akiről beszélt, és a Lábas Viki elküldte a Tolvaj Renit, hogy Csöcsös Maugli.
23: Ott milyen jó lett volna, azért, ha kamu profilról küldi?
21: Azért, amikor ezt így megkapod, az elég erős.
22: Ugye, én azt szeretném kérni, ha egyszer eljutok odáig, hogy csináljuk magának egy kamu profilt,
21: igen?
22: Akkor csak nyúljatok a hónom alá, kísérjetek el egy ilyen intézetbe, ahol ilyen nagyon tegyünk kedvesek be. Lesznek velem. Főzzenek valaki kamillateát, és akkor így rázzák meg az agyamat valamivel, és megyünk, mert figyelj, ez a legalja.
21: Na de tudunk, ezt ugye pont elmesélted, nem fogom megnevezni, tudunk közös humoristát, akinek most is van. És különböző kamu profilokról védi magát és szól be mindenkinek.
22: Ja, Isten, bárcsak elmesélni nektek.
21: Érted? Tehát, hogy és a mai napig csinálja úgy, hogy humorista itthon.
23: Mond másik névvel, mond a Dennis.
21: Nem mondjuk
22: nem az, hogy humorista.
21: Meg kell megint a Dennis csöztetni.
22: Nem az, hogy humorista, hanem egy sikeres humorista. Tehát úgy, tehát, hogy sikeres, hogy mert sok humorista van, de egy sikeres humorista. Sikeres ez a humoristának a része, ami benne van.
21: Igen, sikeres humoristaként álprofilon véded azt a humoristát, aki te vagy, és állsz bele mindenkivel, aki bántja az igazi karakteredet.
23: Ott azt gondolja, szóval, hogy ez az ember azt gondolja, hogy megszerezhet 100%-ot, mert ugye mindenki, tehát van az embert, vagy szeretik, vagy nem, de hogy olyan nincs, hogy mindenki szeret. Ő azt gondolja például ez a humorista, hogy ő ezzel elér odáig, hogy a most 70%-a szereti a magyar embernek, akkor ez 80 lesz?
21: Vagy nem mi, hiszem, hogy ez van mögötte. Szerintem nem ez van mögötte. Szerintem emögött mindig az önbizalom hiány és az önképnek a hiánya van. Tehát ugye nem akarlak meggyőzni, hogy szeres, hanem nem tudom elfogadni, hogy nem szeretsz. A kettő nem ugyanaz. És egyszerűen nem tudom ezt hova eltenni, hogy én engem te nem szeretsz, és nem is próbálok meggyőzni, hanem próbálok igazságot szolgáltatni, de ha én tisztában lennék önmagammal, és lenne egy viszonylag normális önképem, ilyen vagyok gyerekek, ha tetszik, igen, ha tetszik, nem, akkor nem próbálnának meggyőzni, mert nem igazán érdekelne, hogy mit gondolsz, vagy érdekel, meghallgatom, de nem teszem függővé az állapotomat. Tehát ő a saját állapotán javít azzal, hogy állnéven téged meg akar regulázni, hogy nem kár már annyira. De persze, hogy nem javít, csak neki egy kicsit úgy érzi, hogy jobb lesz.
23: Hát hogy nem? Mélyebbre ásod magad ezzel.
21: A Channing Tatum a világ leghíresebb színésze, miért csinálja ugyanezt? Hát mert a csávó valószínűleg belül kicsi, tudod? Tehát belül van egy olyan önbizalom hiány, egy önkép zavar, hogy neki állnéven kell az exét, hogy milyen hülye vagy, hogy ott hagytad a Tatumot. Hát ki csinál ilyet? Hát azért ez elképesztően nyomorult. Miért nem tudjuk elmondani a nevét? Nem lehet elmondani a nevét?
22: Azért, mert nem nincs pénz egy polgári peres eljáráshoz. És...
21: De mindegy,
22: de
21: is, hogy kiről van szó. De te kaptam
22: már olyan kommentet valakitől, ami azt érezted, hogy emögött van valami személyes ismeretség?
23: Ő nem egy nagy kommentolvasgató a Balázs.
21: Néha beleolvasok, de van, amit elolvasok. Az Oti után például elolvastam a kommenteket. Csodálatos kíváncsi vagy, voltam, hogy mi volt a Szigeten.
22: Olyan Daliás ez a fiú, micsoda zene, micsoda szettek. És...
21: nem rohadsz te meg egy kicsit.
22: Látjátok, hogy
21: kivan
22: pattizva. Prince Cream?
21: Igen, volt egy 60 ezeres Oti, ott kiraktunk egy aftermovie-t, az 2 perc, arra bejött még 1000 komment. Az beleolvastam, hogy abból úgy lejön egy hangulat, beengedés, kiengedés, hogy érezték magukat. De hogy most
22: én... csak a jó kommenteket olvassa.
21: Hát bannolok nyilván mindenkit.
23: Sába. Nem, a szerkesztőd, de aki nem, csinálja az oldalt.
21: Tehát olyan komment, ami mögött én felfedeztem, hogy ő valójában nem az, akinek elmondja magát.
22: Ha megérezted azt, hogy ennek van valami nagyon erős indítatása.
21: Nem, amiből... nem emlékszem ilyenre, hogy valakire gyanakodtam volna, hogy na ez nem a Józsi, tehát... hanem mondjuk a Denis, mert ő álnéven írogat nekem.
22: Tehát
21: mondjuk.
22: Akkor például, ha mondjuk tegyük fel valaki...
21: Igen, mondd a szemembe. Igen, hagyd a macskás sokkal jobban örülök. Nem érdekel igazán.
22: Tehát valaki oda írná, hogy úgy néz ki, mint a Temus Kassa Tibi.
21: Igen.
22: Akkor tudnád, de hogy ezt a Kassa Tibi írt.
23: Ezzel futtatja magát.
21: Már megint miért nyomaszt az oldaladon? Szálljál már ki a Facebook profilomról. Nem volt ilyen, megmondom őszintén. De én azért a negatív kommentektől sem megyek a falnak. Tehát, hogy azért, na, ismertek. Tehát, hogy
22: néhány óra sírás, ami átmegy rajta.
21: Igen. De most tudom, mert ez úgy jön le, hogy én az érzéketlen, a pszichopata, igen, aki büdös.
22: Szociopata.
21: Így
23: ezt
21: van.
23: Nem mondtuk most, hogy büdös vagy,
21: és rossz az említetted. És rossz az emésztésem is büdös vagyok. Tehát általában, igen, nem
22: és
21: tudom.
22: És ott kakálni, ennyi tudod.
21: Egyszerűen csak helyén vagyok magamban. Ez nem lehet?
23: Nehéz.
22: Adjunk ennek 15% esélyt, Balázs. Legyen ez a... Akkor legyen nulla. Legyen nulla. Nem.
21: De te se vagy. De azért te meg tudsz zuhanni. Te egy nem. Kicsit meg tudsz zuhanni.
22: Én csak olyan dolgok miatt zuhanok meg, amik szerintem mindenkinek nehezek.
23: A jogos bántás.
22: Figyelj, az az igazság, hogy a bántások úgy vagyok, hogy általában nem azok bántanak, akinek adok a szavára. Tehát, hogy nem a kapszokot írni egy SMS-t, hogy figyelj, csak te dagad, Geri.
21: Na most megint miért kell tőlem idézni?
22: Tehát, hogy nem tőle kapom ezeket, hanem tehát akik rendben vannak magukkal, meg akik sikeresek, meg akik szeretik, amit csinálnak, akik fókuszáltak, tudod, akik ott vannak, ahol lenniük kell, azok kedves, normális emberek, azok kiegyensúlyozottak. Ők nem is látják azt a színét az életnek, amit sokan próbálnak úgy belét súlykolni is. Amikor elolvasok egy ilyen nagyon gáz kommentet, amikor valaki nagyon-nagyon oda teszi magát, hogy most bántani akar engem, akkor ő azt felejti el, hogy ezeket az ilyen teljesen egyértelmű dolgokat én már rég megfejlődtem, tehát nekem ez nem újdonság, tehát hívhat, mit tudom én, az összes kövér állat nevén, vagy akármit mondhat rám, tehát srácok, jártam általános iskolába, tehát ez már megvolt.
21: Ez már megvolt,
23: nem vagyunk. Ide több kell. Tehát
22: úgy kell bántani, hogy igazán fáj. Mondom.
21: Mondom a gyenge pontjaimat. Én nem tudom, hogy tudnék-e olyat olvasni, ami igazán fájna. Ezt most tök komolyan mondom.
22: Nem, most írok egyet?
21: Tehát, hogy nem tudom, hol van az a sebezhető pontom, amit még nem dolgoztam meg annyira, hogy ő azt most úgy nagyon megírná, és nekem az olyan nagyon rosszul esne. Nem tudom, hogy van-e ilyen. És én azt gondolom, hogy nincs, de nem azért, mert érzéketlen vagyok, hanem mi olyat tud írni, ami már nekem 50 nagyon körül, 50 körül, amit még nem terápiáztam meg, nem dolgoztam ki, nem néztem vele szemben, nem látok rá, nem tudatosítottam magamba, és olyan nagyon új lenne, és olyan igazán nagyon fájna.
22: Tehát, halljátok, pályázatot hirdetünk. Légy a kamicsa cipőben, a szög a köröm alatt. Benned van évek óta.
21: Légy a tüske a cipőjében.
22: Várjuk azokat a többsoros pályázatokat.
21: Mi tud igazán fájni, és mi tud igazán rosszul esni? Egy felnőtt jellemnek az, amivel neked még valójában dolgod és munkád van. De ha ennek nagyjából a végére érsz, és soha senki nem ér a végére, és én sem értem, akkor az van, amit az Eszter mond, hogy olyan nagyon-nagyon nem tudnak már igazából bántani, hiszen tudod? Hiszen dolgozol rajta, tudod, hiszen ott van. Vagy. Tehát, hogy
22: én elismerem, akkor valami mondjuk, amit csinálok rossz, de hogy, és akkor az most gáz, hogyha valami néha, tehát hogy az
23: nem,
22: ember rosszat
23: csinál. Nem,
22: tehát, hogy ezt nem értik ismered. Meg. Ezt nem értik meg az emberek, hogy értem, mondasz egy visszajelzést, amit mondjuk meg kell fejlődnöm, és akkor ezt átgondolom, és akkor ezt megpróbál megfejlődni. De az, hogy van az embernek rossz tulajdonsága, vagy vannak rossz teljesítményei, vagy csinálj egy rossz bármit, az nem kéne, hogy probléma legyen, mert hát egész évben kell vizsgálni egy embernek az életútját, ahol vannak jó időszakok, rossz időszakok, sikerek egyáltalán, és ezt magadnak is bocsásd meg. Tehát magadnak is bocsásd meg, hogyha valaki veled igazságtalan volt, és leértékelt téged. Ezt nem kell továbbadni a következő embernek, hogy na engem most leértékeltek, most meg belerúgok a másikba. És innen fúj a szél a legtöbb esetben, hogy olyan emberek írják ezeket, akiket bántottak, vagy aki magát bántja, aki egyszerűen nem tud túl lenni azon, hogy megsértették.
21: Igen.
23: Saját magával van baj. Jó, azért az rosszul esett, mikor nem vettük észre az új magas sarkú cipődet.
21: Ha a francia manikűrömet nem veszitek észre, azt tud szarul esni. Azt tud szarul esni, gyerekek, igen.
22: Hát, nem olyan jobban leszünk amúgy társadalmilag ilyen
21: szempontból.
2: És akkor egy rövid szünet, a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Sétával ünneplik a turizmus világnapját. Tarolt a versenyen a Steigler Pince. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A turizmus világnapját egy hangulatos sétával ünneplik Sopron legbékésebb szegletében, a Felsőlőverek lombos erdei között. Az izgalmas történetekkel fűszerezett túrán a Taródi várat látogatják meg az érdeklődők. A séta időtartama 2,5 óra, a találkozó a Lőverúszoda buszmegállójában lesz. Vasárnap 14 órakor kezdődő programon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amit a visitsopron.com oldalon lehet megtenni. Tarolt az országos bioborversenyen a Steigler Pince. A soproni pincészet a legeredményesebb pincészet, valamint a legjobb kékfrankos díjakat is elnyerte a rangos megmérettetésen. Az országos bioborverseny fő célkitűzése 17 éve töretlen, támogatni a bioborok népszerűsítését. A legfontosabb, hogy a bioborokkal összekapcsolható értékek, a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a tudatos borfogyasztás egyre több ember számára váljanak fontossá. Ismét az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlás Győr-Moson Sopronban, derült ki a NAV adataiból. A győri állatmenhelyet idén csak nem 5000 felajánló választotta, így több mint 55 millió forintot kaptak. A dobogóra még a Győri Kórház és a Puha Praclik Egyesület fért fel. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. Természetismereti és kultúrtörténeti sétára várják az érdeklődőket vasárnap Fertő Rákoson. Hogyan alakította a földtörténet a vidéket, mit adott a táj az itt élő embereknek, hogyan formálta egymást a természet, a gazdálkodás, a történelem és a kultúra? A 2 órás vezetett séta ezekre a kérdésekre ad választ. A túra szakvezetője Tislér Diana természetvédelmi szakmérnök. Már lehet regisztrálni a Soproni Nyugdíjas Egyetemre. A 15. évfolyam 30. szemeszterében neves szakemberek és egyetemi oktatók osztják meg tudásukat különböző tudományterületekről. Ma túlnyomóan napos időben lesz részünk, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható. Az Alpok alján megélénkül a déli délkeleti szél, máshol gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Napközben késő nyárias időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. A délelőtti melegedés miatt viszont dekoncentráltság, fáradékonyság előfordulhat.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai slágermegy.
1: Gyerekek, én kérek tőletek egy kis segítséget, jó? Hova menjek? Édes jó, drága anyám megvilágosodott.
2: Jaj, de jó.
1: Mert hogy nézi ezeket a kincsvadászos, ilyen licitálós műsorokat. Nem, mama. Ez már van az RTL-en, ez van a TV2-n, ez mindenhol van. Ráfűzött, nem tudom
2: melyiket. Mama is imádja.
1: Meglátogattam a múltkor. Mama is szereti?
2: Persze,
1: igen?
2: Szerintem az a korosztály.
1: Tehát anyám azért még nem az a korosztály. Hát az anyád 90 éves.
2: És a tiéd mennyi? 70?
1: 58.
2: 58 de éves a mama?
3: 58,
1: anyád 58.
2: Meglepődik.
1: Nem, 49 egyébként. Nagyon fiatalon szülök. 8 évesen pater azt mondta, hogy na gyere ide. De hogy is ne. 55-ös, 70 éves.
2: Na.
1: De hát... ránézésre...
2: 69-nél egy perccel.
1: Megnézte ezeket a

0: Sem, hogy bárki ez mész tuti átvág. És azt mondja, hogy én ezt megveszem 300 ezerért, egy forinttal se ér többet, és utána és eladja 1 millióért. De lehet, hogy 30 ezeret ér, akkor viszont 3 ezerért veszi át. Kihez kell menni? Hogy kell egy ilyen családi örökséget felgöngyölíteni?
1: Egy becsűsre van szükség?
0: Egy jóféle becsűsre, aki azt mondja, hogy Balázskám, ez már pedig igazi, úgyhogy ezért kifizetem
2: neked. Azért kezdjük már ott ezt a történetet.
0: Igen.
2: Hogy anyád leakasztotta a két riplrónait a falról, aminek darabja 150 millió, és igen? Te bevágtad a merga hátuljába, és azok ott csúszkálnak?
0: Jó.
2: De mi van?
1: Ma lesz egy fontos hívásod, nem sokára anyukától van.
0: Alapjában most tulajdonképpen ez történik. 3 hete málnák és 3-6-os tejek között ezek a képek hánykulódnak a csomagtartomban, újságpapírba csomagolva.
2: Lehet, hogy csak a kerete érted egy közepes keresetű család egyévi ízé.
0: Lefotóztam, és megkérdeztem a Gipót. És a Gipó azt mondja, hogy van benne fantázia. Ne. A Gipó azt mondja, ha ez eredeti gyerekek, akkor...
1: Hogy mutasd már egy képet róla?
2: Hogy néznek ki a képet? Hát mi van rajta?
1: Az egyiken mesztelő van egy sellő, aki plázaparkolóban fekszik.
0: Munkácsi, vagy csontvári, vagy mit tudom én.
2: Valamilyen ismeretlen nevet ír.
0: Ez az egyik kép.
2: Ez ne hülyéskedj! Ez az ásító, inas ásítás nélkül.
0: Ez az egyik kép.
1: Nem, ez na. A silently, ez a csendesen ítélkező hölgy. Ennek az a neve ennek a festménynek.
0: És azt mondja a Gipó, hogy egy 19. századi fakeretben van benne ez a kép.
2: Érte? Tehát a keret ilyen. Az biztos, hogy sokat ér.
0: A keret az sokat ér. Hova vigyem, hogy valami ószeres ne verjen majd ott át, érted?
2: Hát aláírás van?
0: Van, a hátoldalán van aláírás.
2: Mi a név?
0: Tessék?
1: Laci, te mit gondolsz?
0: Ja, a tököm mi a név, Ferje? Mit tudom én? Hát várj.
2: Nem meg. Fotóztad le az aláírás?
0: De le van. Tessék?
1: Ez volt a panel, azt kérdezi, Laci.
0: Az, egy pecsét is van a hátoldalán, de az valószínűleg csak az aukciós pecsét, ahol ezt a képet az 1800-as években eladták, érted? Hát itt most itt értékesítjük.
1: De anyukád ezen ült, neked meg nem vettek mountain bike-ot?
0: Olyan csóron nézték ki, hogy az akkor a fotók, hogy 8 évesen a kis kilogott a tökönök
2: a mama a jövőben hitt, és tudta, hogy az nem ő.
0: Nem tudtuk, hát nem tudtuk, de most megtudtuk, érted?
2: Hogy ugye te sokszor elmesélted, hogy rengetegszer költöztetek gyerekkorodba.
0: Igen.
2: Hogy anyád minden rablás után, érted? Hogy került ez hozzátok? Egy szegény család voltatok.
0: Hát mostanáig, Feri. De most fölnéztünk a kredenc fölött a képre, és azt mondtuk, meg vagyunk mama.
1: Most
0: a
1: recepcióról telefonálnak, hogy furcsa illetítem be a dolgot, látnak, amit
0: ez... Föltörték a kocsit. Föltörték a kocsit, csak szólok, hogy aki ma veszi a kocsit, én ezt ma kiveszem. És egy ügyvéd illetét behelyezem ezt a kettő darab milliós képet.
1: Ugye neked szoktak jönni kitakarítani az autódat.
0: Igen, igen, igen.
1: Hogyha kinyitod, és olyan lesz, mint a Mr. Bean filmben, már csak egy ilyen sketch lesz a közepét, tudod, hogy
0: kiveszik belőle a képet, és elviszik.
2: Vigyük ki szombaton az ecserire.
0: Úgy vágnak át, mint szart a palánk.
2: De jön a mama.
1: Majd én viszem ki.
0: De jön a óriási képszakértővel, kimenjünk így három az ecsére, szerintem mennyi időt adnak el nekünk Gáspét számla többet, és vezetnek meg minket ezzel a képpel.
1: Csokolom, képünk van, mit adnak érte?
0: Aztán Balázs, bízd a Julira, ő megoldja. Igen. A kincsvadászokban van a Medgyessy Balázs, aki ugye előre felméri a tárgyakat. Lehet, hogy őt megpróbáljuk felhívni, hogy így látatlanban mit tud mondani. Csak így kíváncsiakból. Van ilyen történet, hogy így a családod leakaszt egy képet, és kiderül, hogy nagyon sokat ér, valószínűleg ezek a történetek nincsenek,
2: de
0: nem?
2: Vagy
0: van ilyen, hogy lóg valami a falon 30 évig, az ősök meghalnak, beviszed, és azt mondják, hogy figyelj, ez a kép, ez brutál.
2: Tehát, hát
0: hogy...
2: ez egy csomó ilyen sztori van, hogy elfeledett munkácsi került elő.
0: Valahonnan egy...
2: A panel 6-ról, mert fogalma nem volt senkinek, valahogy oda került a családhoz, a nagypapa odaadta, hogy ezt most már nézzétek ti, ezt a képet én unom, és aztán kiderült, hogy több 100 milliót érő kép.
0: Aha.
2: Ez rendes.
0: Ilyen, úgy ültük körbe, mint gyerekkorunkban a zselészalon cukorbödönt, érted? Forgattuk, a Gipóval beszélgettünk, beraktuk a fotót, kielemeztük. Hát itt már mindenki látta, hogy a nyugdíjas évek azok a szüleimnek majd valahol, nem tudom, az Ománban telik majd.
1: Nem szabad akaratukból, de
0: nem szabad akaratukból, de elmennek majd, érted? És a dubai hercegségben mulatják, aranyba lógatják a lábukat. Na most ennek általában tényleg az a vége, hogy elviszi, és azt mondják, hogy aha, nagyon jó, a keret 8, a kép 3. Tök érdekes szakma, és olyan keveset tudunk róla. Igen, hogy megnézik a pecsétet, megnézik a festményt, megnézik a képkeretet, hogy mennyire kell azért ehhez érteni, meg milyen érdekes szakma ez, nem? Hogy ránézése valaki így egyszer lexikálisan a tudásból megmondja, hogy körülbelül ez mennyit érhet. Kit is hívunk, Laci, segíts nekik? Medgyessy Balázs. Hello Balázs, szia Balázs, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszönöm a hallgatókat.
0: Ciao Balázs, hello. Hello. Te vagy az, aki ugye a Tillával a TV2-s műsorban előfelmérsz bizonyos tárgyakat, ugye?
3: Igen. Mi nézzük meg.
0: Ti te nézed meg,
3: aha. Annával,

0: Tehát látatlanba nem nagyon tudsz gondolom így képről semmit mondani, meg ez
1: csak
0: így nehéz is.
1: Csak neked pár szóval, miről van szó, és így mondd el, hogy érdekel, és ha igen, mennyiért.
0: Igen, igen.
2: Jó, mennyit adsz érte?
0: Lenne
3: figyelj, ez a teljesen igen. Normális dolog, tehát hogy ma ti a második híváson vagytok, állok a dugóban.
1: Bocskor hívott előtte.
3: Erre azt szoktam mondani, hogy, hogy van egy autón, van négy kereke, de piros.
0: Aha. Igen, igen. Igen. Okay.
3: Tehát, na, miről van szó?
0: Hogy néz ez ki? Tehát hozzád be kell menni, be kell vinni a kettő darab képet, és akkor te azt ott egy perc alatt, 10 perc alatt, egy óra alatt elemzed, megmondod. Ha felszeretnék mérni két képet, hogy nagyjából ennek mi az ára, mennyibe kerül. Ez két kicsi ilyen pici festmény kézben elfér egy ilyen fakeretben. Most egyelőre így néz ki, hát nyilván részletesebbet nem tudok mondani. Hogy ez be kell hozzád menni, gondolom.
3: Nekem van egy jelvem, én annak idején az egyetemet meg a tanulmányomat állami ösztöndíjjal végeztem mindenott, úgyhogy mindenkinek egy darab képet megnézek az életbe ingyen, tehát itt kezdődik. Tehát ha most okosak vagytok, akkor ketten jöttök két képbe a hónotok alatt, tehát nekem az egy ilyen tök régi elv, és akkor az gyakorlatilag az működik.
2: Jó, miért egyébként egy ilyen becsüs meló, az mennyi, tehát azt mondod, hogy ez a kép ér 50 ezret, ennek a 10%-át kérem azért, mert fölbecsültem, vagy ez hogy működik?
3: Nem. Valaki így számol, meg úgy számol, én nem úgy szoktam számolni egyáltalán, tehát én általában nagyhagyatékokat becsülek, tehát hogy egy komplett nagyhagyatékot, és a nagyhagyatéknek a becslése, a szóbeli becslése, hogyha még nincs peres eljárás, nincs vitás, úgy, tehát hogy tényleg oda megyünk, és kvázi, mint a műsorban végigjárjuk a lakást, hogy akkor mit található benne, melyik kor, mennyibe kerül, az 40 ezer forint mondjuk Budapesten belül. Nettóba, vidékre, ugyanez plusz az üzemanyagköltség. Aha.
2: Tehát nem úgy van, hogy amekkora az összeg, amit aztán lehet kapni, annak egy bizonyos
3: százaléka.
0: Ha mennyire sűrűn történik meg, hogy tényleg besétál egy család, és a hatodik panellakásban leakaszt egy munkácsit. Tehát ezek a nagy találások, amik azt mondod, hogy atya úristen, hölgyem, uram, ő nem tudja, hogy mi van a kezében valójában.
3: Hát a nagy munkácsi hatodikor azért nincs, mert a nagy munkácsi nem fér be a liftbe.
2: Akkor kis munkácsi. Okay,
0: érted, hogy mit kérdezek, igen. Tehát, hogy tudod, hogy megérkezik, hogy 20 vagy 30 ezer, és kiderül, hogy 3 milliót ér a kép.
3: Én azt mondom, hogy havi szinten, vagy két havi szinten van egy megkönnyezett döbbenet.
0: Hogy milyen
3: érdekes? Az úgy jó érdés.
0: Aha.
3: Az úgy jó érdés. Ilyet két havi szinten okozni? Biztos, hogy van egy család.
2: Melyik volt a legdrágább?
3: Igen, melyik volt a legdrágább?
2: Igen, mi volt, amire így nem számított, és egyszer csak tényleg...
3: A legszürreálisabb ügy az volt, hogy felhívtak, hogy értékbecsüljem, én akkor megbecsültem, hogy ez körülbelül 10 és 12 millió forint közötti ez a tárgy. Festmény volt egyébként, és az érdekessége az volt, hogy így az ürge az úgy, ahogy volt a kanapén, ott el is hívtak, hogy megnézem személyesen, az úgy lerogyott, és úgy láttam, hogy ebből baj van. És én nagyon kérdeztem, hogy valami történt, vagy valami, és mondjam, hogy hát nem, volt itt valaki, az ígért érte 100 000-et, csak oda akartuk adni, csak nem volt már a 100 000, és elment, hogy majd jön délután.
0: És közben 12 hát, milliót ért a kép.
3: Igen.
0: Azt a mindenit. Figyelj, te ilyenkor nyomott áron veszed át? Tehát, hogy te ilyenkor már gondolkozol azon, hogy én megveszem 200 ezerért a kép, 400 ezeret ér, ezért én nyomott áron veszem. Nyilván nem a piaci árat fizeted, mert ezen te ugyanúgy keresni akarsz, nem?
3: Nem. Én nem veszem át. Tehát, hogy
0: te megmondod, hogy mennyi.
3: Hogy aha. Nem. Én megmondom, hogy mennyibe kerül, és az egy más-más történet. Tehát, hogy az egy más történet, hogyha valaki akarja adni. Akkor milyen lehetőségek vannak.
0: Aha.
3: Ez egy második fejezet, és akkor az egy másik díl, hogy megbeszéljük, hogy kapok érte x százalékot, meg én azt nem is szoktam aznap megbeszélni.
0: Ugye, küldtem...
3: Az a tiszta sor, igen?
0: Küldtem most rád SMS-t, ott vannak a képek. Ne mondj összeget, csak hogy keresselek még, vagy tartsam továbbra is újságba csomagolva. Nézd már rá, légy szíves, elvileg a Laci átküldte neked SMS-ben. Nem is az összeg érdekel, a tényleg összeget mondj, csak azt mondnak, hogy fussunk ezzel még egy kört, vagy vigyem vissza onnan, ahonnan ezt kaptam. Hogy ez körülbelül, mit látsz benne? Érdemes ezzel foglalkozni? Ott vannak elvileg a képek nálad.
3: Szerintem igen.
0: De hát, és ezt így rámondtad egyből?
1: És az aláírás nem láttad, hogy arra mit gondolsz? Ki lehet a kép?
0: Van pecsét is, ha minden igaz.
3: Látom, most,
1: lehet, hogy köré keveredett néhány Laci saját fotóiból.
3: Van egy hölgy, egy 19. századi hölgy portré, amit látunk. Feltételezzük, még az is lehet, hogy csontra van festve. Ez egy nagyon finom portré. Maga a keret az egy blondelmasszás 19. századi keret, valószínűleg 19. század közepe az ékszerből itt élve, illetve a hölgyből. Ez eddig nem rossz az
0: indulás. Ne haragudjatok, hogy gyerekek, másik holnap nem jövök dolgozni.
2: Egység gazdag vagy!
0: Mama meggazdagodott!
3: A másik, a következő, az gyakorlatilag egy képkeres, az a Donát Sándor, ez egy képkereskedő, egy századfordulós képkereskedő, tehát azt tudjuk, hogy már a századfordulón ezzel valaki kereskedett, tehát biztos, hogy öreg a tárgyunk. Húha, ez nem a legjobb minőségű kép, a következő egy azt nézem, hogy ez egy ilyen...
0: Egy pecsét, aha, vagy valamilyen, ilyen. Igen, ez talán a Bécsi Múzeumnak egy...
3: A penés, álljál, most nem járok még ott, még vissza vagyunk egy kicsit.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy kicsomagoljam az újságpapírból, nem tesz neki jót?
2: Meg az, hogy rászkódik a
0: kocsiba. És egy adag rizskók van rajta.
3: Az nem ártana.
0: Egy adag rizskók van rajta egy hete, meg egy némi kovácsos uborka az anyukámtól. Tehát akkor azért mindenképpen vegyem ki.
3: Hát a konzerválást nem ilyen formában szoktuk találni a múzeumban, de...
0: Okay. Jó, figyelj, akkor viszont tényleg lehet, hogy megkereslek, mert akkor itt gyerekek, hát itt mama költözik. Mama goes to Dubai.
3: Nem rossz kép, egyik se.
0: Na, jó, van benne fantázia. Hát ennyi, gyerekek, hát ennyi. Így van.
1: Egy eddig a most dobalogot.
3: Remélem, most te képeinek mondtam, mert jött azért egy pár kép ismeretlen számokról.
0: Laci küldött neked, igen, a szerkesztőnk, Laci küldte át a képeket előről.
3: Jó, igen.
0: Oké, van
3: ez. Na, ez érdekes. Fussunk egy kört.
0: Gyerekek, hát itt aztán hívom a mamát mindjárt, hogy mama, mész Dubájba.
1: Nagyon izgalmas.
0: Oké, Balázs, nagyon köszi. Bocsánat, hogy így rátörtünk, nem volt ez lebeszélve, de köszi, hogy segítettél. Beszéljünk akkor, jó?
3: Sziasztok, szép napot!
0: Viszem a tárgyakat.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

azoknak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Burkolás előtt áll? A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
3: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
4: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
5: Skoda. Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
6: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocel.hu.
7: Szélmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
8: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
9: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
10: Ha beton, akkor lejjel.
11: Ha beton, akkor lejjel.
10: Transportbetonszállítás horizonti telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy hétvégén is, Balázsék extra pillanatai után pedig már a Rádió 1-es zenéki a főszerep. Balázséknak extra pillanatai október 9-én is lesznek, mert hogy akkor jön a nagy Rádió 1 konténer nyitó parti, reggel 6 és 10 óra között a Duna Plaza főbejáratánál lehet találkozni a konténerrel és kedvenc reggeli csapatunkkal. A mikrofonnál most már Kis Márti, üdv mindenkinek, Ré Dalton dalát pedig bekészítettem.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mégis folyamatosan kapom a top 500 voksokat is. Hát az előbb Zoli egy komplett David Guetta antológiát elküldött nekem. Én szerintem egy dalt se hagytál ki, Zoli. Ez a dal is szerepel a listán, a Play Hard, úgyhogy felírtam. Októberben ismét jön Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája, a Rádió 1 top 500. És az már a visszaszámlálás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például az a nemzetközi sztár, aki jelenleg kettő dalával is szerepel a top 50-es listánkon. Az egyik a Don't Leave, a másik pedig a Tóth Abigaillel közösen készült dal. Accent, Sugar Daddy, ezt hozom nem sokára.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Ez a

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: Orvosi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Alphamex. Rihanna. Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bérelj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
4: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
5: Ha a probléma a dugulás,
6: a kék-fehér autó a megoldás.
5: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
7: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
8: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
9: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szeretesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a Patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
1: Reklámot hallottak.
0: Világhírek egy percben a Rádió 1-en.
10: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a Soproni Tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos program sorozaton köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, elismerték a tűzoltóság munkáját és a segítők támogatását is. Ismét az Emberek az Állatokért alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlást Győr-Moson-Sopronban. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, említésre méltó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok körül melegszik a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, majd

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy egy szuper diva folytatásban. Jennifer Lopez, aki mindig elképesztően fest, a héten például Milánóban kapták lencse végre a Vogue World Milano 2026 eseményén. Ex-férjéről, Ben Affleckről kevésbé hízelgő képek keringenek a neten, félmeztelenül strandol Honoluluba, hát az ember általában nem mackó felsőben szokott, és egy ilyen óriás sárkány tetkó van a hátán, egy ilyen színes főnixmadár, és azon megy most a találgatás, hogy az igazi vagy sem. Hát írta valaki, hogy ezek ilyen régről előszedett fotók, 2015-ös képek Ben Affleckről, úgyhogy biztos, hogy nem AI. Tényleg egy színes, szivárvány színű főnix madár van Ben Affleck hátán. Valaki írt a kommentben, hogy most már érti a kapcsolatot a két ember között. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, ezt hozom most.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket?

0: visz nálad, bármikor hallod, neked jó kedved lesz.
1: Igen, ez a kedvenc dalom.
0: Felvettük a listára ezt is.
1: Köszönöm.
0: Szia!
1: Szia!
0: Aki e-mailben szavazna, top500@radio1.hu, ez pedig a Perfect Strangers.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hamarosan pedig a Z-generációs német énekesnő Loi, aki jelenleg két dalával is ostromolja a Rádió 1 top 50-et, az egyik a Get Lucky, a másik pedig a Golden Summer, és hogy melyiket készítettem be a következő óra elejére? Mutatom!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót. Talán Goreny

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, szeptember 27-e van, vasárnap, és gondoltam, összegyűjtöm az érdekes világnapokat, hát olyan furcsa világnapok vannak manapság, például lapíts le egy dobozt nap, Crush a Candy, van egy ilyen kezdeményezés. Jó pofa, környezettudatos kezdeményezés, arra ösztönöz mindenkit, hogy az újrahasznosítás előtt tapossa, vagy lapítsa ki az alumínium üdítés és sörös dobozokat. Aztán ott van az ölej meg egy vegetáriánust nap. Oké, ez is így szerintem teljesíthető. És reggeli talkshow vezetők napja van, tessék! Morning Show Host Day, ez az elnevezés. Ezen a napon koránkelő rádiós és televíziós műsorvezetőket ünnepeljük. Akik ilyenkor vasárnap délelőtt 11:30 magasságában alszanak éppen, nekik

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajazó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről jön

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez a

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más.
5: Valaki más.
4: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en.
5: Rádió 1-en. I'm good, yeah, I'm feeling
4: alright. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Ha az egészségéről van szó, az idő nem lehet akadály. A Soproni Triton Life Aqua Medical Centerben MR és ultrahang vizsgálatokkal, valamint széleskörű szakrendelésekkel várjuk. Korszerű diagnosztika, tapasztalt szakorvosok, gyors időpontok. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center, Sopron Alpha Park. www.imedica.hu.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
10: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
6: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
6: Rádió.
4: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek, megkezdtük a Daily Mixet, ez a 94.1 Rádió 1, a stúdióban pedig Schubert Krisztián, és van nekem egy elérhetőségem is, bármi jöhet, az SMS és Viber 23-111-111, köszönöm szépen. Cserébe pedig vár itt is a kövi, Kamrád Be Mine, most itt a Daily Mixben.

0: ez a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió Egyen. Hozom a programajánlót, a Nőknek nincs humora címmel lesz Kormos Anett előadása méghozzá október 9-én. Minden további info a webben, ha mennék, akkor nagyon jó szórakozást.
1: A programajánlót támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

0: Rádió Egyen.
1: I thought that I've been hurt before.

0: Ez volt a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió 1-en. Most pici szünet, aztán érek infókna meg az igazi majd slágerek. Azaz kezdődik az agóra, úgyhogy én búcsúzom is ezzel. Schubert Krisztán, ennyi volt már, én köszönöm szépen a figyelmet. Legközelebb a jövő héten jövök. Találkozom majd akkor is. További szuper hétvégét. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
4: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
5: Skoda. Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
6: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most
1: Rádió 1.
7: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy.
1: Rádió
8: 1. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat, 2026. szeptember 27-én vasárnap 13 órakor ez az Agora, a 94.1 Rádió egy helyi közéleti magazinja, a mikrofonnál Lakosi Gabriella. Nézzük, hogy miről lesz szó a mai műsorban. A soproni tűzoltóság idén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját. Molnár Sándor ezredessel beszélgetünk.
2: Ez egy nagyon meghatározó dolog itt Sopronban, de az egész ország életében, mert az első tűzoltó egyesület az, ami alakult a Magyarország területen 1866-ban.
1: A Soproni Nyugdíjas Egyetem főszervező, a Faragó Sándor lesz a vendégünk.
3: Vendégelőadókat hívunk, de azért ezeknél a vendégelőadóknál is mindenkinek van soproni szál.
1: Ez az Agora, jó rádiózás Sopron.

0: Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A soproni tűzoltóság idén ünnepli fennállásának 160. évfordulóját. Sopronban országos szinten az elsők között már 1866. április 26-án megalakult a szervezet, amely az azóta eltelt évtizedekben hősiesen szolgálta a várost. Vendégünk Molnár Sándor, a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség vezetője.
2: Visszatekintve tényleg erre a 160 éves időintervallumra, ez egy nagyon meghatározó dolog itt Sopronban, de az egész ország életében, mert az első tűzoltó egyesület az, ami alakult a Magyarország területe 1866-ban. És azt gondolom, minden szervezetnek a múltja, az meghatározza a jelenét, a jövőjét. És kicsit úgy személyes kérdésbe gondolva, én 16-17 éve dolgozom itt Sopronban, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen szervezetnek az élére kerülhettem, egy ilyen múlttal rendelkező szervezetet vezethetek most, és a mostani fiatal újonc kollégáknak is az egyik feldolgozandó téma a tűzoltóság történetét megismerni, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos dolgok történtek itt az elmúlt 160 évben, a megalakuláskor nagyon fontos mértföldköveket helyeztek el a soproni tűzoltók, a soproni tűzoltó egyesület tagjai, ami nem csak a soproni egyesület munkáját, meg életét befolyásolta, hanem országos mértföldkövek is voltak ezek.
3: Itt kiemelhetünk egy nevet, Rös Frigyes neve volt, mit kell róla tudnunk?
2: Ő az alapítója, az első tűzoltó parancsnoka ennek az egyesületnek, tanár volt, egyébként tanárember volt, és az ő gondolkodásmódja, felfogása, amit már említett, megelőzte a korát, rájött arra a dologra, hogy nem több emberre, nem több vödőre, nem több vízre van szüksége, hanem szervezetre, szervezetten kell a tűzoltást végrehajtani, és a jó tűzoltó az nem a tűzoltás során lesz jó tűzoltó, hanem évekkel előtte a kiképzéssel, a gyakorlással attól válik valaki jó tűzoltóvá, és akkoriban az a mondás járja, hogy csak az lehet egy jó tűzoltó, aki jó tornász is volt. Tehát nem csak a szellemet, a tudást, a technikát kell erre felkészíteni erre a feladatra, hanem magát az embert is, a fizikálisan, mentálisan is. És ezek az elvek a mai napig élnek, tehát ugyanazt tesszük, mint 160 évvel ezelőtt. Gyakorlatozunk, felkészülünk, felkészítjük a technikát, de felkészítjük az embert is, mint mentálisan, mint testileg is. És azt gondolom, hogy az ő munkássága, a több 10 éves parancsnoki tapasztalata, az ő gondolatai korszakalkotóak voltak az 1860-as években, és ezek a gondolatok kihattak az egész ország fejlődésére, mert ezt követően a Vármegyében is országosan megalakultak ezek a szervezetek, majd megalakult az Országos Tűzoltó Szövetség, amik nem csak a helyben lévő szervezeteket jelentette, hanem az országos szervezeteket is, és majd hát Gróf Széchenyi Ödönnek a neve is ismerős kell, hogy legyen, aki meg megalakította a magyarországi szervezett tűzoltóságot, nem messze lakik innen Soprontól, majd később ő a Törökországban is tűzoltó parancsnokként tevékenykedett, de visszatérve azért a soproni történelemre, nagyon sok olyan dolog volt, ami Sopronhoz kötődik, akár a légzőkészülék feltalálása, a soproni hadmérnöknek a találmánya, vagy éppen a Seltenhofer Frigyesnek a tűzoltó fecskendője, amivel ellátta az egyesületeket, de akár az, hogy az egyesület megalakulását követően következő évben már torna csarnoka volt a Papréten a tűzoltóságnak, gyakorlatilag ezek fantasztikus dolgok voltak abban az időben, és hogy ezt ki tudták, kivitelezhetővé vált és megoldódott, ez azt gondolom, hogy aki soproni tudja, hogy ez az összefogásnak az eredménye, mert egyedül nem boldogul senki, de már akkor is erre a városra jellemző volt az összefogás, összefogtak a céhek, a mesteremberek, az emberek, és megalkották ezt a szervezetet, és hát egy kicsit visszacsatolva a jelenre, ma én ugyanezt tapasztaltam az elmúlt 10-valahány évenben, hogy itt Sopronban az összefogás, az egymás segítése az öröklődött. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt itt az ország nyugati szegletében, ezt így tudjuk a mai napig csinálni.
3: Milyen nehéz, vagy ha nehéz, akkor mik a kihívásai annak, hogy bevonzák a fiatalokat, hogy mondjuk valaki tűzoltó legyen?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, vagy akár nagyon könnyű is lehet. A soproni munkaerő piaci helyzet, Ausztria közelsége, Bécs közelsége, ez egy nagyon nehéz munkaerő piaci helyzetet teremt, nem csak nekünk, a gazdálkodó szervezeteknek is. Számos konzultációt folytattam vezetőkkel, HRS szakemberekkel, hogy ezt hogy lehet effektíve megtenni. Nincs jó megoldás, jó bért, jó infrastruktúrát, jó munkakörülményeket kell teremteni, de a tűzoltósághoz kell még valami más is, és ennek kell, hogy valami ami a mi munkánkból adódik, valami megfogja a jelenkezőt. Lehet ez egy csapat, egy egyenruha iránti vonzalom, egy kis adrenal, egy kis akció, de lehet egyfajta közösséghez tartozás is, ami egy érték ennek a szervezetnek. És számos kampányt folytattunk, illetve folytatunk most is akár az egyetemmel közösen, akár hát a stúdióval közösen, számos filmet is készítettünk, kicsit megmutattuk a tűzoltó életét, és azt is gondoljuk, hogy megpróbáljuk a generációkat is másképpen megszólítani, hogy a legutolsó ilyen kampánynak a két legfiatalabb tűzoltó kollégámat szólítattuk meg, és mondták el ők az élményeiket, hogy miért szeretnének tűzoltók lenni, és azt gondolom, hogy aki egy picit szeretne segíteni másokon, aki egy pici elhivatottságot érez ez iránt a szakma iránt, az jelentkezik hozzánk. Vannak most már olyan generációk, akikor a édesapa tűzoltó és a fia tér vissza tűzoltóként, vagy testvér, barát, ismerős, önkéntes egyesült tag jön hozzánk. Ez egy nagyon jó alapja, hogy valaki hivatásos tűzoltó legyen, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon kemény világ. Talán itt nem megelőzve az ünnepi beszédemet, tehát a tűzoltó oda megy, ahol itt más eljön. Viszont az a dolog, amikor most már nagyon kevés eseményhez vonulok ki csak a nagyobbnál, de azt az eredményességet, amikor látom a kollégáimnak a munkáját, a jelentést, hogy eloltottuk, megmentettük, megcsináltuk, ahhoz nincs fogható. Tehát aki ezt szeretné csinálni, csinálhatja. Ez egy nagyon-nagyon jó terület, hogy itt ezt megtegyük, és most is várjuk a jelentkezőket ide a Soproni Tűzoltóságra.
3: És ez egy szép zárszó volt. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó munkát kívánok, és köszönjük a soproniak nevében a szolgálatukat és a Soproni Tűzoltóság munkáját.
2: Köszönjük szépen!

0: Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Nyitott szemmel a 94.1 Rádió egy közéleti műsorában most egy aktualitással folytatjuk. Már lehet regisztrálni a Soproni Nyugdíjas Egyetemre. A 15. évfolyam 30. szemeszterében neves szakemberek és egyetemi oktatók osztják meg tudásukat különböző tudományterületekről. Faragó Sándor főszervező a vendégünk.
2: Alapvetően régi szándék, és ez az elmúlt szemeszterig dominánsan így volt, hogy az egyetem oktatói tartják az előadásokat, ugyanis négy karunk van sok-sok tudományterülettel, abból mindig lehetett szemezgetni olyan újszerű témákat, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot. De hát az egyetemen is van úgy, hogy vendégelőadókat hívunk, de azért ezeknél a vendégelőadóknál is, majd elmondom, mindegyiknél mindenkinek van soproni szál. Tehát egy kicsit hazahívjuk azokat az embereket, akik soproniként máshol lettek sikeresek, és hozzák haza ide nekünk ezt a tudást, mondják el, amit ők megszereztek. Az egyértelmű eddig is, hogy minden szemeszterben van egy egészségüggyel kapcsolatos előadás, hiszen, és ez a kórház jeles orvosai, főorvosai, hiszen az Erzsébet Kórház, a Soproni Egyetem gyakorló kórháza, ami az informatikát, a környezetvédelmet, stb. Illeti, tehát nem az orvoslásba, de a közgazdaságtudományba és médiatudományba is nagyon erős együttműködésünk van.
3: Október 6-án indul egyébként, igen, és még lehet jelentkezni. Eszter Horváth, sarkvidéki expedíció kutatása világ legextrémebb vidékein. Nemzetközi kitekintés van szinte az első előadáson.
2: Így van. Hát Eszter Horváth, hiszen ez egy jó brand név most már a fotó világában. Horváth Eszter soproni születése, itt járt középiskolába, és itt nálunk a közgazdaságtudományi karon végzett, tehát ő is hazajáró lélek. Boldogan jött, édesanyja még most is itt él a városban, és ő is kezdetek óta nyugdíjas egyetemi hallgató, tehát még ilyen motiváció is volt a Eszternek, és hát ő ugye a National Geographicnak, a Nikon nagykövete, és a Természetfotósok Nemzetközi Ligájának a tagja, tehát egy exkluzív, elismert World Photo pályázatok nyertes, kiváló kolléganő, hiszen természetfotózással is foglalkozik, és az extrém, hát ő neki a sarkvidékek az őrülete, a nemes őrülete, és ezekről az extrém lehetőségekről, illetve hogy lehet élni mínusz 60 fok vagy annál hidegebbe, és hogyan lehet ott dolgozni, hogyan lehet ott kutatni, és közben jeges medvék vannak, és sok minden más.
3: Tovább megyünk, október 20-a, azért itt meg kell emlékeznünk arról, hogy 1956-nak ugye a 70. évfordulóját a Soproni Egyetem, nyilván most nem a témánkhoz tartozik, de komoly felkészüléssel fogja a Soproni Egyetem ezt megünnepelni, ezt az évfordulót, és dr. Sarkadi Sándor is tart erről egy előadást a Nyugdíjas Egyetemen.
2: Igen, hát mi büszkén mondjuk, hogy két esemény volt a 20. században, ami okán az egyetem és a város vérrel megpecsételt kapcsolata volt, szerencsére 56-ban vér nem folyt, de az Aquavit csatában igen, tehát a népszavazást kikényszerítő Aquavit csaták, illetve az 56-os forradalom, ami alapvetően az egyetem forradalmával kezdődött, ezek rendkívül fontos események, és a jubileum okán az ezzel sokat foglalkozó Sarkadi Sándor kollégám, korábbi könyvtár főigazgató, tudományos szinten is sokat tevő ebben a témában is fogja elmondani Sopron és környékének 56-os forradalmi eseményeit, és ezt kicsit hazai, kicsit más kontextusba helyezik.
3: Ez még akkor októberi program, és utána átfordulunk november 3-ára, ami egy keddi nap, dr. Szalai Tamás tart egy előadást, Csillagászata mindennapokban.
2: Azért mindenki előszeretettel fordul az égbolt felé, és hát azért csodálatos ez a világ, és szerencsére van egy soproni születésű, soproni hátterű, itt kezdte a csillagászatot. Szalai Tamás doktor, egyetemi docens a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai karáról, és ugye kísérleti fizikai tanszéken dolgozik ő, igen kiváló csillagász, nemzetközileg elismert, és hát azt, hogy mit jelent a mindennapokban ez a csillagászat, mit jelentett az ember életében korábban, és mit jelenthet ma, és mit jelenthet a jövőben majd. Milyen gyakorlatias és egyéb más hátterei lehetnek az emberek mindennapjaiban a csillagnak és a csillagoknak és a csillagászatnak. Hát erről fogunk beszélni ezen az előadáson.
3: November 17-én, a második novemberi program pedig professzor dr. Neményi Miklós akadémikus érkezik. Varázsige az agráriumban a prezíciós növénytermesztés.
2: Neményi Miklós akadémikus most lett a Soproni Egyetem tiszteletbeli honoris causa doktora. Tehát az ő elsődleges meghívása ennek a elismerésnek, ennek a kitüntetésnek szól. Tudjuk, hogy ez a cím egy egyetem által adható legmagasabb kitüntetés. Neményi Miklós ezt kiérdemelte a tudományossága alapján, de azért is kiérdemelte, mert személyes okom is van rá, hogy meghívjam, hiszen nekem egy cikluson keresztül, annak idején, amikor rektor voltam, tudományos rektor helyettesem volt. Nagyon erősen elkötelezett volt a nyugat-magyarországi és a soproni kapcsolatok itt, ugye ő Óváron most a Széchenyi Egyetem Albert Kázmér mezőgazdasági tudományi karának a emeritus professzora. Ő neki ez a soproni kapcsolata, ő volt Sopronban rektor helyettes. Tehát ennek a precízus növénytermesztésnek, amelyik egy a nagyon intenzív mezőgazdaságnak egy kiútja lehet a jövőt illetően, erről fog ő beszélni.
3: És akkor vannak a tudományos mellett hétköznapi dolgok is, amik elhangzanak ezen a szemeszterben. Dr. Cseke István osztályvezető főorvos a Soproni Erzsébet kórházból érkezik, aki a szépkorúak szembetegségeiről fog beszélni majd.
2: De ugye korábbi szemeszterekben is mindig volt. Olyan főorvos, orvos kollégákat hívtunk meg, akik ennek a korosztálynak a, hát lássuk be, hogy idősödünk, akkor egyre több betegség van, ami megjelenhet az életünkben, nem kötelezően, de megjelenik. Tehát nagyon érdekli ezt a korosztályt, és ezt a kíváncsiságot szeretnénk mindig kielégíteni. Hát ugye a szemünk fény az a legfontosabb ebből. Ezzel tájékozódunk a világba, ezzel érzékelünk mindent. Tehát ha az hiátus szenved, akkor egyre inkább szűkül be a világ, és hogy erre vigyázni kell, azt mindenképpen szem előtt kell tartani. Cseke főorvos úr ennek kiváló ismerője, és meggyőződésem szerint segíteni fog a szépkoroknak abba, hogy helyesen álljanak hozzá a szemük világához.
3: És elérkezünk a szemeszter utolsó előadásához, 2020. december 15. professzor úr. Ad elő egy megtépázott szövesség, helyreállítható-e a természet harmóniája címmel?
2: Hát igen, ez amikor a hóhért akasztják, nehogy azt higgyék a kollégák, hogy én mindig ki akarok bújni, csak azt sem szeretném, hogyha minden szemeszterben én is tartanék előadást, mert nagyon sok kiváló kollégát oda kell engedni a katedrához. Arról lesz szó, ugye az, hogy szövetség az a Teremtés könyvének a kezdete. Tehát azt mondja az embernek az Úr, hogy szövetséges, kötök veletek és minden utódotokkal. Ugye ebben a szövetségben, amit az ember viszonzott, harmónia volt egészen addig, még az ember mohósága valamilyen mértékben és valamilyen területen ezt a szövetséget úgymond felrúgta, megtépázódott ez a szövetség. A természeti erőforrások, a teremtett világ tönkretételének egyik kulcskérdése. Én persze ezt én a saját területemen majd a természet vadbiológia kérdéskörén fogom csoportosítani, és ajánlok olyan utakat, amelyek a kiutat jelenthetik.
3: Professzor úr, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
2: Én is köszönöm.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehetett át Cimber Kornél, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékán helyettese. Vele beszélgetünk.
2: Én alapvetően érdeklődtem a biológia, a földrajz, a matematika, informatika irányában is, és ezeket ötvöztem, és ez volt a végkifejlet, hogy én egy erdész, geoinformatikus vagy térinformatikus lettem, tehát ezeket a szakterületeket ötvöztem, nagyon szeretem a térképeket, nagyon szeretem a matematikát, informatikát, és természetesen a biológiát is, tehát ez így összeolvadt az én elmúlt 30 évem kutatás-oktatási tevékenységében.
3: És hogyan is fér meg együtt a geológia, illetve az erdészet és a térinformatika?
2: Az erdészetnek nagy szüksége van térképekre, térképeken tervez, térképeken navigál, minden térképen old meg, térképekhez rögzít terveket, legyen az erdőművelés, fahasználat, bármit, és fontosak ezek az információk, mind időben, mind térben is rendezni kell. És ebben a térinformatika nagyon nagy segítséget nyújt.
3: Hogyan fogadta a szakma, illetve maga a tudományterület az ön kutatásait, illetve eredményeit kicsit később, amikor már lediplomázott?
2: Maga a diplomamunkám is érdekes volt, mert egy felületmodellező szoftvert fejlesztettem, tehát nem volt része a diplomatervnek, de készítettem egy szoftvert hozzá, sőt egy grafikus felületet is, és a felületmodellekkel egy lucvenyő kísérletet, domborzatmodell, felületmodellt modelleztem. Ez a diplomaterv több díjat is nyert, és innen egyből felvette kutatómérnöknek, utána azonnal elkezdtem szoftvereket fejleszteni, több komponenst, és 96-ra ez már összeért egy olyan szoftver csomaggá, amire egy vállalkozást is, egy startup céget alapítottunk, akkoriban még ez szó nem ismeretlen volt, és elkezdtük erdőgazdaságoknak bemutatni ezt a rendszert. Nem volt még akkor erdészeti térinformatikai rendszer, tehát nagyon gyorsan ismerté váltunk, nagy sikereket értünk el, és folyamatosan haladtunk előre, sőt annyira, hogy 2005-ben elkészítettem egy mobil, akkor még Windows Mobile rendszerek voltak, egy mobil eszközre egy térinformatikai rendszert, amit ki lehet vinni a terepre, és ez nemzetközi sikereket ért el.
3: 2000-ben Mátyás Csapa professzor úrral hazánkban elsőként alkalmazta a geoinformatikát a klímazónák jövőbeli modellezésére a klímaváltozás hatásával kapcsolatban. Ugye ez egy nagyon aktuális téma, itt az elmúlt pár nyár nagyon száraz volt, az idei pedig különösen. Így 26 évvel a kutatás után mit gondol, mennyire tudták megérteni, vagy mennyire segíthet megérteni az akkori kutatás a jelenlegi helyzetünket?
2: 93-ban tapasztalták az erdészek először a klímaváltozást, és ugye 2000-ben Mátyás professzorus, akadémikus úr keresett meg, hogy hogyan tudnánk ezt modellezni, és képfeldolgozási technikákkal közelítettük meg, és nagyon jó eredményeket tudtunk kirajzolni, amit később finomítottunk, és a modelljeink sajnos előre jelezték már, hogy 2020-2050 között az Alföld nagy részén, de főleg déli részén nem lesz alkalmas a melegedő klíma miatt erdőgazdálkodásra, tehát kiszáradnak az erdeink. Ezt mi akkor jeleztük már, mondhatni 20 éve a publikációkban megjelent, sajnos nem követte felkészülés, további elemzés ezt az előrejelzést, és amit látunk, hogy 2022 óta felgyorsult ez a folyamat, tehát a mi modelljeinknél sokkal rosszabb a helyzet, tehát kiszáradó állományokat, faegyeteket látunk az Alföldön. 4000 hektárnyi terület szállat ki idén csak.
3: Ugye folyamatosan száradnak ki az erdeink, ahogy ön is mondta. Ha tovább folytatjuk ezt az előrevetítést, mi vár ránk az elkövetkező pár évben, ha csak ennyire nézünk előre?
2: Ezekkel a modellekkel 2100-ig tekintettünk előre. Sajnos 2100-ban az ország nagy részén az erdőgazdálkodás, tehát az erdőtakaró visszaszorul. Hegységeinkben, dombvidékek északi oldalán, völgyekben maradnak meg az erdők, ha csak nem változik a klíma, ha csak valami más módszert, vannak alternatív módszerek, agroerdészet, más fafajokkal próbálkozás, vízvisszatartás, amivel lehet, hogy tudunk javítani ezen a helyzeten. De ha mindent hagyunk, akkor ez a jövőkép vár ránk.
3: Egy picit térjünk ki az oktatói tevékenységre is, hiszen a lovagkereszt kitüntetés indoklásában benne volt az, hogy az oktatási tevékenységért is. Picit puskázok, hogy 2004-ben szerzett docensi fokozatot, a geoinformatikai szakot oktatta és oktatja a mai napig, illetve az ön nevéhez fűződik a földmérő és a földrendező szak alapszak újraindítása. Mennyire találta meg önmagát oktatóként?
2: Így van, ez így pontosak ezek az adatok. Én kezdetektől szerettem oktatni, szerettem hallgatókkal foglalkozni, főleg az érdeklődő, kiemelkedő hallgatókkal, tehát aki nem csak a tananyagot akarja megtanulni, hanem érdeklődik, kutatni szeretne, diplomaterv, szakdolgozatot szeretne készíteni, azokkal kiemelten szeretek foglalkozni. Tehát minden energiámat, időmet próbálom ilyen feladatokra is fordítani. Tehát valahol, és próbálom is irányítani a hallgatókat, olyan érdekes témákat kitalálni neki, hogy érdeklődjenek, és ne csak tanuljanak, hanem kutassanak is. Tehát kicsit próbálok belőlük kutatót nevelni, hisz ez a legérdekesebb területe az egyetemi oktatásnak.
3: És a jövő leendő szakembereit mennyire érdekli a geológia, az informatika és az erdészet találkozása?
2: Érdekli, természetesen. Látunk olyan trendeket sajnos, hogy kevesebb, bizonyos szaktárgyból kevesebbet kapnak. Próbáljuk ezeket pótolni, de mindig évfolyamonként van 2-3 olyan hallgató, aki kiemelkedő, akikkel érdemes foglalkozni. Illetve akik egy kicsit lemaradtak, azoknak pedig próbáljuk segíteni az előrehaladását felzárkóztatás és egyéb tevékenységekkel, oktatásokkal.
3: Professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és köszönöm a beszélgetést.
2: Nagyon szívesen.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A Soproni hegység és a környékbeli erdők súlyos károkat szenvedtek el az elhúzódó aszály és kártevők miatt. A csapadékhiány miatt a fák több helyen foltokban pusztulnak és kopaszodnak. Bencsik Ildikó összeállítása következik.
2: A Soproni hegység erdőin is látszanak a klímaváltozás nyomai, az ország déli részén pedig még súlyosabb a helyzet. Olyan folyamatok zajlanak jelenleg, amelyet már évtizedekkel ezelőtt előrejeleztek az erdei ökoszisztémával, klímakutatással foglalkozó szakemberek. Azonban az idei nyár mutatta meg igazán, milyen szélsőséges körülményekkel kell szembenéznünk. Professzor dr. Hely Bálint, a Soproni Egyetem erdőmérnöki karának dékánja.
3: Azt lehet mondani, hogy most ez a szélsőség már olyan erős, hogy a legtöbb fafajunk, tehát még a szárazsághoz adaptálódott fafajok sem tudnak feltétlenül reagálni. Mit jelent ez? Hiába van egyes fafajoknak most már vastag, erős kérge, ami a hőhatást képes volt eddig kiszűrni. Ha nincsen víz, már pedig most a talajaink nagyon kiszáradtak, a felső talajrétegekből most már egyre lejjebb hatolóan hiányzik a víz, akkor onnan nem tud vizet felvenni. Társul ehhez a nagy hő, ami egy fokozott párolgást, párolgási kényszert jelent, a levelektől gyakorlatilag

0: mennyiséget igényel az erdő, tehát azonnal egyfajta vízstressz csökkentő hatástól kell érni, ez egy egyszerű beavatkozás. Holnap is megtehetjük, akár télen szoktunk egyébként gyéríteni, és akkor a fák 10-20%-át kigyérítve azonnal a stressz csökkentjük. Ugyanígy a különböző erdőművelési módszerekkel, erdőgazdálkodási módszerekkel, erdőkezelési módszerekkel tudjuk azonnal segíteni az adaptációt, az erdeink alkalmazkodó képességét. Őshonos, számunkra kedves tölgyekről, ami egyébként Törökországban, Görögországban, Bulgáriában már most is meleg százabb helyen tenyésznek, mert volt elég idő, elég generáció, hogy ott ezek szelektálódjanak. Ha ezt a magkészletet kipróbálom itt, egy ember által segített vándorlással, akkor azonnal néhány nap alatt egy 50-100 évnyi változást tudok azonnal ellensúlyozni. Nagyon könnyű a megoldás, csak tudás kell hozzá. Mindezt a megoldást egyébként döntéstámogató eszközökkel segítjük. Tehát erre az adott területre, ahol én most állok, rá tudok zoomolni, be tudom klikkelni, hogy plusz 30 év, és megmutatja, hogy Európában hol vannak olyan erdőállományok, őshonos erdők, amelyeknek a szaporítóanyagát idehozva plusz 30, plusz 50 évvel tudok még nyerni.
1: A következő időszakban nagyon sok embernek nagyon sok szaktudást kell koordinálnia. Erdészek, ökológusok, természetvédők, vadgazdálkodási szakemberek és döntéshozók összehangolt munkájára van szükség. A kutatásnak és a gyakorlatnak szoros együttműködésre van szüksége, és az innovációkat bevetve kell új irányokat kijelölni, hiszen az elmúlt évtizedek biztos tudását sajnos felülírja az a nagyon gyors változás, amit az emberiség indukált.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Jövő szombaton az Alpokalja fertőtáj térsége is csatlakozik az országos nyitott portanapok program sorozathoz. A rendezvény keretében 15 helyszín nyitja meg kapuit a látogatók előtt, lehetőséget teremtve arra, hogy az érdeklődők személyesen is megismerjék vidékünk termelőit, kézműveseit, hagyományait és különleges értékeit. Magdáni Varga Hajnalka az Alpokalja

0: A Fertőtáj Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője a vendégünk.
1: Ez egy tavalyi évben indult kezdeményezés, tavaly egy pilot időszak volt, néhány kiválasztott térség nyitotta ki akkor a kapuit, és még ez a második év is egy ilyen pilot év, tehát még mindig nem az egész országot fedi le, bár ez lesz a cél, csak minél több területet vonnak be, és akkor így tudtunk mi is idén csatlakozni. Ennek a rendezvénysorozatnak az a célja, hogy az emberek arcokat tudjanak rakni, tenni a termékek mögé, amit megesznek, amit megvásárolnak, hogy közelebb hozzák a termelőt, az embereket, termelőt, kézműves, tehát hogy lássuk azt, hogy milyen emberek állnak a mögött, a teljesítmény mögött, amit mi kvázi természetesnek veszünk. És erre ad lehetőséget ez a nyitott portanap.
2: Gyakorlatilag közvetlenül beszélgethetünk magukkal, a termelőkkel, tehát hogy ez egy ilyen nyitott, barátságos, beszélgetős napnak tekinthető.
1: Így, természetesen nagyon sok programelemet betesznek a termelőink, ugye attól függően, hogy mivel foglalkoznak, ahhoz kapcsolódóan nagyon színes kínálat van, tehát nem csak arról van szó, hogy besétálok a termelőhöz, körbenézek és elmegyek, bár ez is egy nagyon érdekes dolog lehet a mai világban, amikor emberek, akár nem is kell azt mondanom gyerekek, hanem bármilyen korosztály életében nem találkozott élő haszonállattal például, és első kézből személyesen tudnak beszélni a termelővel, a kézművessel, megismerhetik a munkafolyamatokat, tehát hogy ez egy ilyen edukáció is egyben, hogy tényleg, ha valakit érdekel, akár a borászat, sörkészítés, bármilyen tevékenység, akkor ezt első kézből attól tud tájékozódni, aki ezt csinálja az év 365 napján.
2: Több mint egy tucat termelővel lehet majd találkozni. Nem kérem, hogy mindet sorolj fel, de hogy nagyjából milyen kategóriák lesznek, akikkel találkozhatnak majd az érdeklődők.
1: Én gyorsan végig sorolnám, mert senkit nem szeretnék kihagyni, hogyha lehet erre nagyon gyorsan.
2: Persze.
1: Tehát a Fajris pincészet Kopházán, illetve a Vincellér borászat Fertőbozon nyitja meg a kapuit. A Laj Csili, ők csili készítéssel foglalkoznak, és a Kis Család Kerámia, ők Sopronkövesden, a Hegykői Zöldség Hegykön, Fertőhomokon a Diókincs, illetve a Szentkői Craft Beer fogja megnyitni, Röjtök Muzsajon a Horgásztónál és az ottani étteremben lesznek nagyon jó programok. Saródon a Vidékcsücske Pékmanufaktúra mutatja be a kvátos kenyér gyártás folyamatát, Fertőendréden a Pánát méhészetben lesznek nagyon-nagyon érdekes színes programok. Lesz egy központi helyszín, ez a Fertő Széplaki Kastélyudvar, ugye ez a mi egyesületünknek az irodája is ott van a kastélyban, és mi úgy gondoltuk, hogy egy ilyen kis kézműves, helyi termelős piacot csinálnánk oda egy napra, és nagyon-nagyon sok színes, kézműves lehetőséggel, és egy ilyen újdonság, hogy nem teljesen a mi térségünkhöz tartozik, hanem Csepregen még a Desics vendégasztal csatlakozott hozzánk időpont miatt is, meg a földrajzi távolság miatt is, illetve még az Alpokalja sajt is csatlakozott hozzánk Répszevisről.
2: A programok délelőtt 10 órától elkezdődnek már, és egészen 17 óráig tartanak. Nagyjából elmondhat, hogy kik láthatók majd ebben a pár órában, de hogyha valaki kíváncsi a pontos menetrendre, vagy hogy hogyan érdemes felépíteni ezt a napot, akkor hol tud ennek utána nézni, vagy tájékozódni?
1: Van egy központi honlap, nyitott portanapok néven. Ezen a honlapon rá lehet szűrni térségekre, rá lehet szűrni tevékenységekre, nagyon informatív lehet, tényleg bárki össze tudja állítani, illetve a mi Facebook oldalunkon is megjelenik az összes program. Igaz, hogy itt nem rendszerezve, hanem mindenkit megpróbálunk bemutatni, meg az érdeklődést felkelteni. Tehát ha valaki úgy szeretné megszervezni, neki mindenképpen ezt a központi nyitottportanapok.hu weboldalt ajánlanám.
2: Hajni, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és ajánlottad ezt a programot. Bízom benne, hogy minél többen ellátogatnak.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és mindenkit nagyon nagy szeretettel.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A következő percekben összefoglaljuk, milyen fontos események történtek a közelmúltban, Sopronban és környékén. Ismét az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlást Győr-Moson-Sopronban, derül ki a NAV adataiból. A győri állatmen helyett idén csak nem 5000 felajánló választotta, így több mint 55 millió forintot kaptak. A dobogóra még a Győri Kórház és a Puha Praclik Egyesület fért fel. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. Átadták a megújult Károly kilátót, a 90 éves soproni kilátót kívülbelül felújították, és a természetjárók újra gyönyörködhetnek az általa nyújtott panorámában. Megújult a kilátóban látható kiállítás és a közvetlen külső környezete is. Sopron városa, a Soproni Városépítő Egyesület, a Tanulmányi Erdőgazdaság és magánszemélyek közösen teremtették elő azt a több mint 30 millió forintos összeget, amely lehetővé tette a munkák megkezdését, mondta el az avató ünnepségen Sándor Gyula, a TAEG vezérigazgatója. Bringa mustrát tartottak a rendőrök Sopronban, az akciót az Európai Közlekedésbiztonsági Napokhoz kapcsolódva szervezték meg. A rendőrök a kerékpárok állapotát ellenőrizték, és felhívták a figyelmet a biztonságos közlekedés szabályaira, mondta a rádiónknak Kovács József, a soproni rendőrkapitányság osztályvezető helyettese.
2: Ősszel a megváltozott időjárási viszonyok kerékpárosokat is érintik, ezért elsősorban, amikor ezeket a bringa mustra ellenőrzéseket végrehajtjuk, akkor a kerékpároknak például a fékberendezését, hogy működőképes-e, világító berendezések rendelkeznek-e, illetve hát a kerékpáros rendelkezik-e olyan eszközökkel, ami a láthatóságot növeli. Ugye a biztonságos közlekedésben a láthatóság mellényviselése csak bizonyos körülmények között kötelező a kerékpárra, viszont mindenképpen ajánlott. Ha ezekkel nem rendelkezik a kerékpáros, ezeken az ellenőrzéseken ilyeneket is átadunk neki. Kerékpáros közlekedésben nagyon fontos, hogy a kerékpárosok a megfelelő helyen közlekedjenek, tehát vagy a kerékpárúton, vagy a kialakított kerékpársávon, vagy úttest menetirány szerinti jogszélén természetesen. Nagyon sokszor viszont a kerékpárosoktól halljuk azokat a problémákat, hogy ezeken az utakon, kerékpárutakon gyalogos forgalommal is találkoznak, és nem csak a keresztező gyalogos forgalommal, hanem a kerékpárúton haladó forgalommal. Fel szeretnénk hívni a gyalogosok figyelmét, hogy mindenközt a közúti járművezetőknél vizsgáljuk ugyan a biztonsági felszereléseknek a meglétét, de a közlekedésben a gyalogosoknak is törekedni kell a biztonságra. Tehát olyan kerékpárutakon, ahol vele párhuzamosan gyalogjárda van kiépítve, ott a gyalogosnak ott kell közlekednie, és nem a kerékpárúton.
1: A dízel támogatás teljesen automatikus, azt nem kell igényelni, és a bankszámlaszámot sem kell bejelenteni. Erre hívja fel a figyelmet a NAV Győr-Moson-Sopron vármegyei adó- és vámigazgatósága. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja a hatóság adatai alapján. Akinek a bankszámla adatait a NAV nem ismeri, annak postán érkezik az összeg. A legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű gépjárművek üzemben tartói összesen 20 000 forint támogatást kapnak négy részletben. Tarolt az országos bioborversenyen a Steigler pince. A soproni pincészet a legeredményesebb pincészet, valamint a legjobb kékfrankos díjakat is elnyerte a rangos megmérettetésen. Az országos bioborverseny fő célkitűzése 17 éve töretlen, támogatni a bioborok népszerűsítését. A legfontosabb, hogy a bioborokkal összekapcsolható értékek, környezetvédelem, fenntarthatóság és a tudatos borfogyasztás egyre több ember számára váljanak fontossá. 60 év elteltével ismét elindult a tanítóképzés a Soproni Egyetem Bernadek Elek pedagógiai karán. Az előkészítés során kiemelt szempont volt, hogy az elméleti ismeretek már az első fél évtől közvetlen iskolai tapasztalatokkal egészüljenek ki, így a hallgatók fokozatosan ismerhetik meg a tanítói hivatás mindennapjait. A program megvalósítását a kar és a partner intézményei közötti szoros együttműködés teszi lehetővé. Hamarosan megismerhetjük Sopron új helytörténeti folyóiratát. Október 1-én mutatkozik be a soproni szemle a Cédrus könyvkereskedésben. Az érdeklődők meghallgathatják a 2026 évi első szám két szerzője, Kádár Zsófia és Viskolc Noémi rövid előadását, majd egy pohár bor vagy üdítő mellett elbeszélgethetnek a folyóirat szerkesztőivel és szerzőivel. A soproni Várhely kilátó bekerült az év kilátója 2026 szavazás 10 döntőse közé. A kezdeményezés célja a hazai épített és természeti értékek bemutatása, valamint az aktív turizmus népszerűsítése. A döntőbe jutással Sopron és környékének turisztikai kínálata is nagyobb figyelmet kaphat a kirándulók körében. A közönség holnap évfélig adhatja le voksát az aktív kalandor felületén, az eredményt szeptember 29-én reggel hirdetik ki. Véget ért az Agóra, 94.1 Rádió 1 közéleti magazinja, én remélem, hogy tartalmasan telt az elmúlt 50 perc. Várjuk a témajavaslatokat e-mail címünk sopron@radio1.hu. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulós szálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color festékáruházban Sopronban, a Kőszegi út 6-os szám alatt.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: Költözne? Hova? Lignova!
6: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
7: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
8: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
9: 70-211-22-11.
8: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
10: Ha beton, akkor lejjel.
11: Ha beton, akkor lejjel.
10: Transportbetonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
0: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a Soproni Tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos program sorozaton köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, elismerték a tűzoltóság munkáját és a segítők támogatását is. Már lehet regisztrálni a Soproni Nyugdíjas Egyetemre. A 15. évfolyam 30. szemeszterében neves szakemberek és egyetemi oktatók osztják meg tudásukat különböző tudományterületekről. Ma sok napsütésre számíthatunk a térségben, említésre méltó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a légmozgás, délután a 21 fok köré melegszik a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy hétvégén is. A számunk 0620 311 111.
1: Hello, tia!
2: Szeretnénk szavazni a Top 500-ra. Top 500 listára.
0: Na, tetszik, hogy így felváltva mondjátok, akkor két fogcs is jön?
2: Hát, legyen kettő, hogyha lehet.
0: Na, legyen. Lepjetek meg, srácok.
2: Jó, én szeretném mindenképpen a Dua Lipát.

0: Én az Ed Sheeran-től a Shape of You. I'm in love with your body.
1: Felírtam Ed Sheerant is a listára, ő egyébként korábban nyert már top 500-at, a folytatásban is őt hozom.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most egy olyan előadó, akivel együtt bulizhattunk 2026-ban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, Sam Felt, ezt a dalt is játszott egyébként a szettjében, és 2025-ös évben Cyril, 2026-ban pedig Sam Felt csillantotta meg a magyar tudását, ráadásul hibátlan kiejtéssel.
1: Köszönöm szépen, mindent.
0: Még egy ilyen cuppanos puszit is dobott a végére, Sam Felt, Heart Like Mine, hozom a Rádió 1-en.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A következő fél órában is nagyon változatosak leszünk. Jennifer Lopez, Faruk Hosz, Swiss Disco, Olivia Rodrigo, a legnagyobb szupersztárok. 3 órakor pedig startol a Top 50-es listánk, amiből kiderül, hogy aktuális kedvenc Rádió Egyen zenénk hanyadik a héten. Györke Attila indítja majd a listát, én pedig hozom nem sokára a Sugar Daddy-t.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót,

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy jó kis dance pop a folytatásban. David Guetta, Jennifer Lopez és a 2026-os megjelenés a Save Me Tonight. Hát a Davidek, a Dávidok nagyon fontos szerepet töltenek be az énekesnő életében, mert ő az apukáját is.

0: guess you moved on really easily.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rihannát hozom a folytatásban, akiről kiderült a héten, hogy nagy Céline Dion rajongó, mert hogy részt vett Céline Dion párizsi visszatérő koncertsorozatán, mint néző, tehát természetesen azért ellopta reflektorfényt Rihanna. És hogy miért nagy dolog Céline Dion visszatérése? Hát ugye neki van egy nagyon komoly autoimmun betegsége, egy nagyon ritka betegség, konkrétan gyógyíthatatlan merev ember szindróma, SPS. 2022-ben diagnosztizálták Céline Dionnál ezt a ritka neurológiai autoimmun betegséget, és most 6 év kihagyás után visszatért. Hát ez egy őrült nagy dolog. Jó egészséget kívánunk Céline Dionnak, tehát az ő koncertjén ott volt a héten Rihanna, aki ezek szerint nagy rajongója szintén. Where have you been? Most ezt hozom, aztán indul a Top 50-es lista Györke Attilával. Én Kismerti voltam, további szuper jó hétvégét.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raván elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!

0: Zoli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
4: 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én két nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban, a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
5: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
8: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
9: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
10: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
9: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók, garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika. Mi egyedi igényeket is megoldunk. Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat. rbfnyilaszárókft.hu.
11: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
12: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
13: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
1: Aquasopron.com. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy. Az 50.
14: Hát

hogy milyen zenékre szavazzon majd a rádió egy top 500-ban, mert hogy a hétvégén is lehet voksolni az elmúlt 20 év dalaira. Részletek a radio1.hu-n. Ezek pedig a sereghajtó.

ezután érkezett a 47. helyen Topic-tól, Fastboy-tól a Forget You, és 46. Ray Dalton-tól a Do It Again a rádió egyen. Itt csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1 Top 50, a 40.
1: Az új kedvencünk Felix de Light-től, vagy ahogy mindenki ismeri, Lost Frequencies. Ő egy szemüveges rác, aki mintha most szabadult volna egy gamer klubból a Fortnite mellől, és aki semmi esetre sem popstar alkat, inkább anya kedvenc pici fia. Ezt nem én mondom róla, hanem egy nevezd zenei szaklap, akik persze megjegyezték azt is, hogy ennek ellenére a 21. század egyik legnagyobb pop-szenzációjáról beszélünk, és ez így is van. Ez tőle a friss kedvencünk, a Live It All, érkezik Lost Frequencies a 40. hely.

0: majd, most mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ő válogathatta a vendégelőadókat és dolgozott az interaktív vizuális elemeken. Blond is remixelte az Empire of the Sun, Walking on a Dream című dalát, és ez a 34. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Rádió egy top 50. A 28.
1: Minőségi popzene érkezik Európa, Amerika aktuális favorit dalai közül. Alex Warren augusztus végén megjelent második lemezéről a felvezető sláger Fever Dream. Magyarul Vadóc lett az album címe, mert hogy édesapja annó így nevezte az énekest, Wild Child. Na hát ez a Vadóc mostanra ilyen szuper popdalokat gyárt, mint ez. Fever Dream, 28. a Rádió

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam, a Rádió 1 top 500-ra a hétvégén is lehet szavazni, ugye az elmúlt 20 év legjobb zenéjét keressük, és aki úgy gondolja, hogy az aktuális kedvenceknek is ott a helye a listán, szavazza be őket. Minden részlet a weboldalunkon a radio1.hu-n, én pedig azonnal indítom az újabb zenei órát a 27. helyen álló dallal, I Don't Wanna Wait, mindjárt jön David Guetta és a One Republic.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió egy konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Ez hamarosan kiderül!

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
3: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
4: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Igazán epic.
5: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
6: Skoda.
3: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
6: 70-211-22-11.
3: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
7: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. coralsopron.hu.
8: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forint. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
9: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felvonulással, kiállítással és ünnepélyes állománygyűléssel emlékeztek meg a Soproni Tűzoltóság fennállásának 160. évfordulójáról. A többnapos program sorozaton köszöntötték a nyugdíjas kollégákat, elismerték a tűzoltóság munkáját és a segítők támogatását is. Ismét az Emberek az Állatokért Alapítvány kapta a legtöbb adó 1%-os felajánlást Győr-Moson-Sopronban. Sopronban a legnagyobb felajánlást a Soproni Erzsébet Kórházért Alapítvány és a Nektek Ugatunk Állatvédelmi Egyesület kapta. Vasárnap túlnyomóan napos időben lesz részünk, megélénkül a légmozgás, napközben késő nyárias időre kell készülni, a csúcshőmérséklet 21-26 fok között alakul.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió egy top 50. A 27.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép hétvégét. A stúdióban továbbra is Györke Attila. Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ez a Top 50. David Guetta és a One Republic dala után 26. Teddy Swims. Igen, ez a Lose Control. 25. Lady Gaga-tól a Dead Dance.
1: Rádió 1 Top 50, a 24.
0: Az újdonság, a Lovers on the Dance Floor, Blondistól, aki már gyermekkorában megfertőződött a zenével, a bulikkal. A szülei rengeteg partit rendeztek a lakásukban, édesapjának egy korrekt Bakerit levez gyűjteménye is volt, tele volt velük a ház, és mindenhol, de tényleg mindenhol hangszórók lógtak a plafonról. Hát csodálkozunk-e azon, hogy egy ilyen gyerekkor után DJ lesz az emberből? Blondis, 24. az új dalával, Lovers on the Dance Floor.
2: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: Rádió egy top 50, a 21.
1: A Better Times, Rádió 1-es újdonság Robin Schulztól, aki mellett Barbs énekel ebben a dalban. Eredetileg Barbara Argyrou néven látta meg a napvilágot a hölgy. Ő volt az egyik közreműködő Martin Garrix Butterflies című dalánál is, szóval egy olyan hanggal készült ez a dal, amihez már köthető világsiker. Itt a Better Times, a Rádió egy top 50-ben, 21.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a Top 50-ben is. Lady Gaga a 20. helyen énekelt, ez volt az Abracadabra, amit Accent, Sera és Misha Miller követ. Don't Leave 17-ből lett 19-dik.

0: Rádió egy top 50. A 17.
1: A friss Martin Garrix-től és Ed Sheeran-től a Repeat It. Hát megy az adok-kapok Ed Sheeran körül, nagyon sokan támadják, a legnagyobb rajongói próbálnak érvelni mellette. Ugyebár az történt, hogy McLemore volt az elő énekese az amerikai turnéján, New Jersey-ben a rapper McLemore pedig tartotta egy Free Palestina beszédet a színpadról, és előadta a palesztin párti tiltakozó dalát. Na hát ezek után Izrael párti szervezetek és a stadion tulajdonos milliárdosok úgy döntöttek, hogy nem engedik többet fellépni McLemore-t a stadionjaikban. Ed Sheeran pedig próbált kimaradni a politikai adókapokból, úgyhogy nagyon sok rajongója a szimpátiáját elvesztette, de a turnéján fellépő többi sztárt is, meg a zenekarát is, akik mind McLemore támogatták. Úgyhogy a legutóbbi philadelphiai koncertjén Ed Sheeran könnyek között magyarázkodott a történtek miatt, aki próbálta erősíteni, hogy a döntést a szervezők és a helyszínek hozták meg, nem ő, és ő személy szerint a zenéjével az egységet próbálja képviselni. Hát ilyen dolgok történnek körülötte. Ed Sheerantől és Martin Garrix-től az új dal, a Repeat It, ezen a héten a 17. Stay.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 13.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrád. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-ig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben. Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
4: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Walter Autó, Győr, Íves utca 2/A.
5: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
6: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
7: Költözne? Hova? Lignova!
3: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
8: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, ink pólók, lemvászoningek, rövid nadrágok, lemvászon zakó nadrág szettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogassa készlet erejéig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
9: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
10: Ha beton, akkor lejjel.
11: Ha beton, akkor lejjel.
10: Transportbetonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
12: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
1: Akvasopron.com. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Yannick Niki Miron MTV. Ezután vigyázat, igen, csúcsú, az üzletben már sok mindenkivel hallgatja ezt a műsor, Nikiék. Az üzletben a sokan látják engem, ez egy jó dolog, köszönöm szépen, a velem vagytok. Érkezik a saját darunk, Kanner elegült, Cookie Kanner Fire, kis újdonsági darunk. Meg ezen hangsúlyozom, több napon keresztül ültünk stúdióban, és ez lett belőle. Alexia az énekesnő, imádunk, jön akkor Cookie, azaz én, Kanner, jó barátom, Fire! Nagy örünk, Alexia! Nyomjad!

0: sem magyarul, egészen 19 óraig mixerek nektek az igazi Maslágerekt és sírlott, és kiveltenek húzókamarosan, azt is sem mondom, Alex Kenji Bambalé!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezést beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez hamarosan kiderül.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
4: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
5: 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én két nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
8: Burkolás előtt áll? A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
9: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocel.hu.
10: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A rollervilágban leszállítottuk az árakat. Uli Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a Várkerületen.
11: rollervilág.hu.
12: Ha beton, akkor lejjel.
13: Ha beton, akkor lejjel.
12: Transportbeton szállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
14: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
1: Akvasopron.com. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

óra múlt. Egy perccel. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágerekkel. Igen, After Party Show Summer Edition. Az idékes mesit szól, szia Kuki, Kocka Jani vagyok, és csak azért írok, hogy hajra Fradi. Egyetértek, viszont én mondanám utána, hajra magyarok is, mert holnap este megint a varogatott játszik, szurkolunk, Ria, Hungária, veletek vagyunk, fiatalok. Allé, érkezik Alex Kenji, és a szemszíme Bambolé. Aj, de jó, egy jó kis... Atlacinongulat. Ez az új divatlanok, fiúk. El kell fogani, sőt, szeretnék-e, mert nagyon jó tereg. Állj a kukikám, 12 percig nem beszélek, csak mixelek nektek, jó?

Shit Soul, Sia Cookie, te vagy a legjobb, csak így tovább, köszi szépen. Szeretnék szavazni a Taylor Swift Open Light számra. Köszönöm, Krisz ezt írta. Felértünk. Hogy lehet szavazni, elmondom, vagy telefonani, SMS, Viber, Facebook, e-mail. Ennyi. Rádió a top 500, több információ a www.radioid.hu. Érkezik David Guetta. Just the way.

0: e-mail ki reszelish. Többi infolalok fiúk a www.radioedge.hu. Oké? Oké. Lesz egy kis szünet. Tudjatok a szövegem. Iszok vizet, Radioedge fizet. Nem sokára mixelek tovább az igazi mai slágereket. Érkezik Jennifer Lopez és David Guetta. Save me tonight.
1: Save me tonight.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: RBF Nyílászáró Kft. Bősárkány.
5: Itt mindent megtalál, amire szüksége van.
4: Bejárati ajtók, ablakok, redőnyök, beltéri ajtók,
5: garázskapuk, párkányok, árnyékolás technika.
4: Mi egyedi igényeket is megoldunk.
5: Nyugat-Magyarország legnagyobb nyílászáró raktárkészletével várjuk kedves vásárlóinkat.
4: RBF Nyílászáró Kft.hu.
6: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
7: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
8: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
9: Skoda.
2: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkör séta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
10: Ha beton, akkor lejjel!
11: Ha beton, akkor lejjel!
10: Transportbeton szállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer!
12: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve Önökért. 0630-24-24-024.
13: Építkezés? Otthonfelújítás? A Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként választ a Héra Drive It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló cellulós szálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a PG Color festékáruházban Sopronban a Kőszegi út 6-os szám alatt.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rengeteg dolog van a Rádió 1-en, igen, a Rádió Top 500, a Rádió 1 konténer, azért nem lehet unatkozni velünk, ugye fiatalok? Na, menjünk tovább, úgy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Jennifer Lopez, David Guettával, Save Me Tonight, mikor én közben mondom valamit, ami fontos, 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket, After Party Show, Summer Edition, mindent elmondtam. Bah, David, itt vagy, kicsit beszélj hozzánk, légy szíves.
1: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Merci beaucoup, mon ami.

Sok igazi ma is legyen megy, hogy sok mondjanak a Rádió 1 Top 500-ra. Hello Cookie, Top 500-ra szeveznék Alan Walker, Endless Summer, üdv Béla Miskosztról, Jóke Mixek, nagyon szépen köszönöm. Kicsit

tagjegy, igen, 38 perccel. Már 39 most pont. Mikor érkezik egy jó kis, hát, hogy mondjam, igazi vasárnapi esti zene, tényleg. Hosszú volt a nap, főztetek, takarítás, úton voltatok. Tessék, itt van Playboy, ez a szám címe. Figyelj, jön a gitár. Először a mély basszus, jó van, Cookie, jó?

0: kaptam egy SMS-t, de sajnos adásban nem tudok elolvasni, mert na, nem rólam szólt, hanem na mindegy. Az egy jót nevettem, na mindegy. Hamarosan újra zene, és nem sokára élő kívánságműsor. Tudtok gondolkodni, hogy vajon mi fogtok kenni tőlem egy órán keresztül? És ha megvannak a tessék-telefonnali a 0620-311-111-re. Nem sokára újra zene érkezik, Taylor Swift és a szem címe Open Light.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy

0: ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent visz.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
1: Félmaraton, 11 vagy 7 kilométer, vagy csak egy jó nagy séta. Te meddig mész el egy jó ügyért? Szeptember 26-án ismét jön a Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek Félmaraton Futófesztivál. Fuss egyéniben félmaratont, válasz egyéb távjaink közül, vagy hozd a gyerekeket a gyerekfutamokra. Ha pedig a tempó helyett a jó hangulatot választanád, ott az örömkörséta és a kutyás futam is. A négylábúak pedig a kutya szépségversenyen is megmutathatják, ki a környék legszebbje. És ami igazán számít, a nevezésből befolyt összeg a Vas megyei mentésügyi alapítványt támogatja. Futás, gasztroélmények, családi és gyerekprogramok. Egy nap, amiért érdemes elindulni Bükkfürdőre. Nevezés és további információ futabükkfürdő.hu. Nestlé Purina Bükkfürdő Cseprek félmaraton, szeptember 26. Fuss, szurkolj, támogass!
3: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keres minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
4: Bérj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
5: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! A Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A kívánság műsor elkezdődött, hölgyi műsor. Én ez azt jelenti, hogy egészen 20 óra égi tudott kelni tőlem egy dalt a 0623 111 111, remit most kicsoda. Halló!
2: Halló, szia Kuki, Erika vagyok.
1: Mi újság, Erika, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, hát mondanám, hogy jól vagyok, de én egy kicsi megfázással küzdök.
1: Ó, sokan vannak így ezen most már, hidd el nekem, nem vagy egyedül. Egy tanács, egyél sok gyümölcs, C-vitamin, forró tea és egy kis forrókád.
2: Ez jól hangzik.
1: Na, akkor hajrá, csak rajtad múlik. Holnap munka, vagy nincs munka, mi lesz?
2: Igen, van munka, úgyhogy kicsit nehéz lesz így betegen.
1: Elhiszem, kitartást kívánok neked, és jó bulást, jó?
2: Na, mit
1: szeretnéd kérni tőlem?
2: Én Lloydtól szeretnék kérni egy számot.
1: Legújabb, jó lesz, Golden Summer?
2: Igen.
1: Jó, oké, rendben. És kinek szeretnéd küldeni?
2: Én most magamnak, így a gyengélkedés mellé, és mindenkinek, aki esetleg még ugyanezzel küzd.
1: Kitartás, veletek vagyok, jó, Erika?
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm, hogy telefonáltál, szia! Hello! Lányok, fiúk, nincs mese, érkezik Lloyd, Golden Summer, az a legújabb dalt itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is lágér megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Ha esetleg vacsisztok, jó étvágyat kívánok mindenkinek, lennök fiú, de közben folyik a kívánság, még egyszer, kuki, folyik a kívánság műsor. Nálunk a vonal túlsó végén újabb kedves telefonáló, halló, halló.
2: Szia, kuki, Dávid vagyok.
1: Na, mi újság? Hello, mi újság, David?
2: Minden nagyon jó, minden nagyon szép. Lassan vége van a mai tök jó hétnek, mert egész héten ilyen tökös bulik voltak, úgyhogy még jövő héten is az lesz, hogyha valaki erre jár, akkor jöjjön be Martonvásárra, mert itt jó a buli.
1: Na jó, jó a buli, akkor mindenki menjen oda, az egész Magyarország, 10 millió ember.
2: Hát azért nem mindenki, mert akkor nem fogok elférni.
1: Hát te ott vagy, hiszen ennek van egy szabad helyed, nem? Az...
2: Igen.
1: Na, okay. Na kiáltottam, Lost Frequencies, a legújabb, Leave It All, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni.
2: Hát szeretném küldeni a családomnak, a gyerekeimnek, Patriciának, Patriknak, Dominiknak, mindenkinek, aki szereti, neked is. Úgyhogy...
1: Nagyon szépen köszönöm, rám gondoltál, nagyon jól esett, tényleg. Végre kicsit szerepelek én is benne, jaj de jó. Jó, rendben, akkor jó bulizás nektek, kitartásaitnek, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Én örülök, hogy bekerültem az bejövő. Köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia David.
2: Hello, hello. Szia.
1: Nincs mese, zene érkezik, akkor a legújabb Lost Frequencies, nálunk a szám címe Leave It All. Alejó, pukika, mi nincs be.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: Jancsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét mindenkinek, lányok, fiúk, köszönöm szépen, hogy velem vagytok. A vonal túlsó végén egy újabb kedves telefonáló. Haló, haló.
2: Szia, Kuki, Kata vagyok, itt szeretnék egy Hurt számot kérni.
1: Oké, rendben, értettünk. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Magamnak szeretném küldeni, meg minden barátomnak.
1: Magának és minden barátainak, jó.
2: Igen.
1: Jó. Sok barátod van?
2: Hát, hál' Istennek azért vannak, igen, köszönöm.
1: Na, és szoktatok néha menni buliba, vagy találkozni, vagy...
2: Igen, pont tegnap voltunk egy fesztiválon, igen? Becsésen.
1: Igen.
2: A Becsési Káposzta Fesztiválon, és itt szuper jó bulit töltöttünk
1: ott együtt. Ott volt a kollégánk Barán Attila, nem?
2: Így van, így van.
1: Jól csináltál a dolgai, vagy nem? Nem, akkor tudod, fölívom, és akkor már azt mondom, hogy ki ott kicsit szed össze magad, mert ez így nem jó.
2: Nem, nagyon jó bulit csinált a bárány. Az, arra is mentünk, kimondottam.
1: Ja, értem, értem. Oké. És lett volna Kuki egy másik garázsban, akkor jöttél volna hozzám, ugye? Ez egyértelmű.
2: Mindenféleképpen egyértelmű.
1: Persze. Jó van. Na, kitartás neked a hétre, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm szépen, és további szép estét nektek.
1: Nektek is. Hello, hello. Szia. Hello. Hello. Hello. Érkezik nálunk Hurts, és ott van mellette Pepper Disco Machine. A szám címe Wonderful Life 25. Oh, yes, my friend.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Rocky Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Kelemes estét mindenkinek, lányok, fiúk, nem sokára vége a kívánság, nem még egyszer kuki, vége a kívánság műsornak, de itt van az utolsó mai telefonaló. Hello!
2: Jó estét kínálok, érdemi értékteremtéssel foglalkozó Viktor vagyok, de?
1: Na mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, egy kicsit jobban, de még nem tökéletesen, mint hallod, hogy mit halljátok, mert túl kellett nézni a 3-4-5 napon, ami ilyenkor szokott lenni. A nem létező megfázásnál, de?
1: Volt egy kedves hölgy, aki volt engem, és ő is meg volt fázva, szóval én is kicsit, hogy mondjam, folyik az orrom. Az eddig fiam teljesen taknos, szóval figyelj, van egy ilyen. Jön az ősz! Jön az ősz!
2: Add meg a számát, hogy meggyógyítsuk egymást.
1: Köszönjük szépen, nem kell, köszi. Na, mit, inkább mondom, mit szeretnéd? Ó, tényleg szépen köhögsz, mit szeretnéd kérni?
2: Viszont a nevetésnek gyógyító ereje van. Valami zenét tőled, úgyis olyan produktív vagy mostanában, ha jól emlékszem.
1: Ja, az vagyok én, az biztos. Jó, a saját zeném, kukikálni a fejő, jó lesz?
2: Tökéletes.
1: Jó, tökéletes. És kinek szeretnék
2: küldeni? Már csavarom itt a hangerőt.
1: Nagyon helyes. És kinek szeretnék küldeni?
2: Hát minden betegnek. Gyógyuljunk meg.
1: Így da? Van, így van. Én ezt kívánom, hogy mindenki gyógyuljon meg. Jó, rendben uram, köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, és tényleg jó bulást kívánunk neked, jó?
2: Én is köszönöm. Szia, sziasztok.
1: Ciao, ciao. Érkezik a karácsát dalunk. Sőt, mi elmondjuk, figyeljétek jól. Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Kárner.
1: Hallgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
3: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is leger megy.
0: Ez a Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent visz. Egy kulcs, ami a jövőt nyitja. Megérkezett a Rádió Egy Konténer. Egy konténer tele ajándékokkal, tele nyereményekkel, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót? Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel? Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Ez ha

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent visz!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kakukkfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
3: Ha az egészségéről van szó, az idő nem lehet akadály. A Soproni Triton Life Aqua Medical Centerben MR és ultrahang vizsgálatokkal, valamint széleskörű szakrendelésekkel várjuk. Korszerű diagnosztika, tapasztalt szakorvosok, gyors időpontok. Foglaljon időpontot most! 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center, Sopron Alpha Park. www.imedica.hu.
2: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az Ön megbízható partnere az informatikában.
4: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítés csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
5: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A rollervilágban leszállítottuk az árakat, új Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a várkerületen.
1: Rollervilág.hu. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkó!
7: Diszkósít!
0: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! A héten már harmadszor a rádió stúdiójában, a lejátszók mögött a diszkosítben Bárány Attila, indul a bombasztikus diszkosít!
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek a hét utolsó napján, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, DJ Junior vagyok, FMM weben, applikáción keresztül, tartsatok velünk!
10: Ladies and gentlemen, madame and hermanem, messzei hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagyjadom a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
8: Kezdünk is még hozzá igazi mai slágerre, mi mással, hát hiszen bombasztikus a műsor. Switch Disco, Rehab, és ha már a rehabra kell menni, a Sleep Tonight-tól köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást! Olyan

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színnölő diszkosít a Rádió 1-en. Bárány Attila mixel, itt van Hanvai Pidzs és én DJ Junior, azaz 3D-ben vagyunk, és kérem szépen legközelebb diszkosít Legends, október 24-én lesz, méghozzá Békés Csabán találkozhatunk.
1: Amíg el nem felejtem, gyerekek, köszönöm szépen mindenkinek a tegnap estét, a Dance Ice-ed egyszerűen fantasztikus volt. Sikerült überelni a tavalyi szeptemberi bulit, ezért egyébként külön köszönetet mondanék Nigel Stately-nek és a Padawanoknak is, akik segítették a munkámat. Most pedig jövünk az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között az Adalbertek, Dömék, Florence-ok, Karolák, Károlyok és Kósák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Vidóci Andrea, Solti Krisztián, Leányvári József, alias Marvin és Matasdi János Vecsésről. Istenét és az ünnepelteket!
2: Én csak annyit mondanék, hogy én is itt vagyok, vasárnapon vissza vagyok húzódva, tehát nyugodtan gyere!
1: Zenei híre!
2: Igen!
1: Jövök, itt van! Egy vadonatúj dal érkezik, Bissenssel verzió, az új,

0: Rádió 1 csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy jövő héten én teljesen szabil leszek, és a hétvégén az én fogadott húgom, az a Susunak lesz az esküvője, és ott leszek egész este DJ, illetve ceremónia mester, all night longba, de tényleg úgy, hogy délután 2-től hajnal 2-ig nagyon durva lesz. Hát ez kemény lesz.
1: Az hosszú lesz. Én annyit akartam csak mondani, hogy jövő héten lehet, hogy elutazom, és akkor majd kettel lesztek.
2: Hétfőn még talán bejövök.
1: Hétfőn még bejövök, és amit kell, azt föl kell venni, Igen, a konzerv az fontos egyébként. Ezt akartam mondani meg, hogy minden DJ junioros elérheti egyébként, amit remixet készítettem a nyáron, a Facebook oldalamon.
0: A főnök azt mondta, hogy egy jó konzerv sose rossz.
2: Jó, akkor ti főzzetek abból, én majd csinálom élőben szerdán. Most pedig megyünk tovább az Alanerrel. Ez a Back to Yours, itt a rádió, egyen a diszkosítben, persze Bissensőben.

0: Generáció rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Én annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Balatoni Bobnak a tegnapi fantasztikus bulit. Zártuk a szezont, és hát 2027-ben folytatjuk. Rádió egy DJ-kkel, és szerintem a diszkosítel is.
2: Én is megköszönném, az elmúlt hétvégét ugyebár megnyitotta a kapuját az idei szezonban, ami sorban már a hatodik a budapesti rezidenciám, ugyebár, és nagyon-nagyon jó volt, és köszönöm a visszajelzéseket a hely átalakulásával kapcsolatban, nagyon sokat dolgoztunk rajta. Még egyszer köszi.
0: Tudnám még róla beszélni? Bármennyit. Mindjárt becsinálok. Oké, okay. Akkor menjünk tovább. Jön
2: ne szorítsd!

0: tisztaságú magas BPM tartalma, adrenalin színű diszkos itt a rádió egyen. Azon gondolkoztam, hogy mondtad itt a mesterség és intelligenciát, hogy beléd menne, de az nem lehet ma az okos, és nem maradna meg benne. Az nem volna benne.
1: De egyébként pont az ilyen, kivetni a gatoszerről, biztos, hogy egyből kiköpné, de pont az ilyen embereknek lett ez kitalálva egyébként, hogy azért szimbiózisban tudnak élni.
2: Most felzárkóztassanak, ja.
1: Mondjuk a felzárkóztatáshoz rá.
2: No, az egy hosszú út. Nagyon szépen a mesterséges intelligencia olyan lenne, mint a Venomnak az a nem tudom.
1: Igen, te szimbiózisban felzárkóztat a téged, csak még nem tudjuk, hogy mennyi idő kell.
0: Nagyon sok, nagyon
2: most felzárkózom, gyerekek, jön a Binks. Hallottam egyébként, illetve láttam először, teszi zenei hír, most jut eszembe, annyira jók vagyunk. Na mindegy. Szóval, hogy láttam egyébként a videóját méghozzá az Instagramon, és egy régi Simple Minds dalból csinált vadonatúj verziót ez a srác. Aztán ráírtam, elküldte nekem, én megcsináltam belőle egy picivel erősebb, biztonsabb mixer. Tehát jön a Don't You Forget About Me, itt a rádió, egyen a diszkosítban az igazi mai slágerek között. Ma este először, tehát dalpremiér.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, DJ Junior Bárántól és jó magam Hanvai PG búcsúzunk ma estére.
1: Én azzal köszönök el tőletek, hogy Maupi száma érkezik majd a Just a Little Bit More, amire egyébként Hori hívta fel a figyelmemet, és hogy jövő héten én hétvégén Németországban zenélek, úgyhogy ha velem akar valaki bulizni, jöjjön ki, ennyit tudtam mondani.
0: Én egyébként örülök, hogy a padavánok meg a fiatalok melletted vannak, mert a világslágereket megmutatják neked, tökre örülök.
1: Tehát ennek nagyon fontos.
0: Ez a Maupi, ez például kifejezetten
1: Első a Beatporton, a többi kuka.
0: Többi meg a barátod.
1: Jó, eredetiben is.
0: Van még barátod, Shazam. Na, én DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy minden DJ Junioros remix elérhető a Facebookon, a rajongói oldalaimon megtalálhatjátok, kint vannak, az Instagramon mindenhol a link, úgyhogy töltsétek, szeressétek, játszátok, és amit meg szeretném mondani, hogy hétfőn, holnap este élőben leszek itt a rádióban, utána mi lesz, azt nem tudom, mert lehet, hogy elutazom. Szevasztok. Én Holinak üzenem, hogy még több világsláget mutasson az Attilának, és akkor nagyon jó lesz a vonal. Jó magam, Hanvai PG is búcsúzom, ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, jövő héten pedig ugyebár
1: esküvőre megyek.
0: 12 órás szórakoztatásban leszek, így hát lehéz lesz a dolgom, szavaztok!
1: Jövő héten friss zenei hírekkel jön a diszkósi. Isten áldjon titeket!

0: Gabi vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Yo, what's up? This is Mike Posner.
0: Csak igazi mai slágermen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni dance és house zenékre számíthattok nálunk ilyenkor vasárnaponként is. Mostantól itt mellettem Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, induljunk el!
2: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Amivel indítani fogjuk az órát, az nem más, mint Robin Schulz és a Better Times, egy óriási sláger, aztán szépen építjük fel ezt az órát is, remélem, hogy jól érzitek magatokat, ez a World is My Radio Show.

0: Na hát ezeket hívjuk intelligens zenéknek, és ezek mindig itt szólnak nálunk, csak a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Ez a dal hihetetlenül jól kinőtte magát, most már a bulikban is tudom játszani. Köszönhetően a Rádió 1-nek is és a DJ-nek, akik folyamatosan hétről hétre játsszák és megszerettették veletek. Ez nem más, mint Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Home egy újabb tökéletes rádiós dancesláger az olasz triótól. Itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Wilcox.
1: Engedjétek meg nekem, hogy egy saját dallal folytassam az órát, ugyanis ez a sajátok közül az egyik nagy kedvencem, a Sundown. Ez egy félig meddig egy feldolgozás, ugyanis egy meglévő melódia, a Herd & Fritz féle Can't Get Enough-nak a dallamára épül, átalakítva, újra hangszerelve és vadonatúj éneket kapva, nyerte el a végleges formáját, amit tőlem már a Sundown címet kapta. Remélem, hogy tetszik nektek, írjátok meg a véleményeteket. Ez a World is My Radio Show a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, Wilcox a lemezjátszóknál, és Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies rengeteg rádiós slágert ír, nem véletlenül sokszor játszok, ugyanis abszolút kompatibilisek a műsorokkal, illetve a rádiónak a hangzásvilágával. Most viszont sikerült egy olyan dalt írnia, ami nekem is betalált egy picit. Nagyon jó a hangulata, szeretem játszani itt a műsorban. Lost Frequencies és a Livitol a World is Mine Radio Show-ban.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje ez a fiatalember, úgy hívják, hogy Hypaton, ez volt tőle az Out My Head, vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és hát zseniális zenék jönnek 10 után is, például a Shine Hugo-től és David Guettától, vagy éppen a Loco Loco Gordótól, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: starts now. The world is mine. Elmúlt este 10, hello mindenkinek! Elképesztően jó dance és house zenék jönnek ebben az órában is, nagyon sok újdonsággal, mellette még mindig Wilcox a lemezjátszóknál. Hello Wilcox, menjünk tovább!
1: Hello Geri, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Megmondom nektek őszintén, hogy én egy kicsit még benne ragadtam a nyárnak a jó hangulatában, nem véletlenül, ugyanis még ráérünk az őszre, és ez természetesen hallatszódni fog a műsoron is, ugyanis nagyon jó hangulatú dalokat hoztam magammal. Amivel indizani fogom az órát, az nem más, mint Tame Impala és a Dracula egy nagyon jó kis nudiszkó verzióban, itt a Rádió 1-en a Bird Is My Radio Show-ban.

0: és Hugh Girl egyesítették az erőiket, és milyen jól tették, zseniális ez a dal, ez volt a Shine. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, ami pedig most érkezik, az az egyik kedves kollégánk Pulmax keze munkáját dicséri, egyszerre új és egyszerre régi.
1: Rádiós kollégánk és barátunk Pulmax készített egy vadonatúj dalt, amit én nagyon nagy szeretettel játszom, ugyanis ez egy feldolgozás, méghozzá a Mark Knight-féle Sandcastles-nek a feldolgozása, amit én nagyon-nagyon szerettem, rengeteget játszottam régebben, és szerintem nagyon ízlésesen nyúlt hozzá, pontosan úgy, ahogy ezt 2026-ban meg kell szólaltatni, úgyhogy nagy gratula neki, megy tőle tehát Pulmax-től a Sandcastles, itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: Kedves DJ-től ilyenkor vasárnap esténként is a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi a most, Wilcox?
1: Abban biztos vagyok, hogy itt a rádióban az első között kezdtem el játszani, ugyanis amikor először a délutáni műsorban megszólalt tőlem Bausától a Magnetic, akkor Juhász Geri nagyon-nagyon nézett rám. Ebből is tudom, hogy nem sokan pörgethették előttem. Ez egy olyan dal, ami első hallásra szerelem volt nekem. Benne van a house, benne van a funky, és van valami különleges érzés, amitől tulajdonképpen azóta is folyamatosan a kocsimban is, illetve már hónapok óta ezt a dalt hallgatom. Jöjjön tehát Bausától a Magnetic, itt a Rádió 1-en a World is My Radio.

0: Minden, ami elektronikus zene, ez volt Gordo és a Loco Loco. Gordo egyébként néhány éve még Kernics néven alkotott, és nem mellesleg Kernicsként is lépett már fel Budapesten. Wilcox, az új dalaidról miket írnak a kommentelők?
1: Nem csak a pozitív kommentekre szeretek reagálni, hanem hogyha kapok negatívat is. Például a következő dal kapcsán egy kedves kommentelő azt írta nekem, hogy én is beálltam a sorba, és elkezdtem feldolgozásokat csinálni. Elmondom nektek az őszinte véleményemet. Én nagyon-nagyon szeretek saját zenéket írni, ugyanis itt teljesen ki tud teljesedni a kreativitásom, viszont amikor feldolgozást készítek, az egy teljesen más pálya. Úgy szeretek hozzányúlni egy dalhoz, hogy valami újat, valami különlegeset tudok hozzátenni, és 2026-os trendeket, ha megfigyeljük, tulajdonképpen majdnem minden dal, ami megjelenik a neten, az egy feldolgozásra épül, tehát most meg kell felelni valamilyen szinten a trendeknek is, ugyanis ezek azok a dalok, amiket szívesen hallgatnak az emberek, és nekem tulajdonképpen az a legfontosabb, hogy nektek örömet tudjak szerezni. Szóljon tehát tőlem a Keep Pushinon, amit egy vadonatúj verzióba készítettem már, újra énekeltük, újra hangszereltük, és ez lett belőle. Írjátok meg a véleményeteket továbbra is, ez a World is My Radio Show és a Rádió 1.

Listen.

0: évet várt a világ erre a fantasztikus dalra, hát erre mondják, hogy a jó munkához idő kell. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Wilcox mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni természetesen a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, még mindig nem állunk le, jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: van mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a Bird Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt a Volcano on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusionize My Body című dalával megyünk tovább. Illusionize, azaz Pedro Mednes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga Tech House műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: a Rádió 1-es a Third Is Mine Radio Show, mellettem Brick Lake a lemezjátszóknál. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Itt a Rádió 1-es a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét, jön megint egy abszolút friss megjelenés.
1: David Guetta, Sad Girls című zenéje. Guetta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Brick Lake! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

A Rádió Egyet halljátok, és már lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A hétvége után szépen lassan ráfordulunk a hétfőre, de azért még most egy picit az érzetben is hétvége van, meg hát remélem, hogy mindenki ebben a flowban. Az igazi mai slágereket pedig hozom. Ilyen nagy kedvenceket, mint ez. Swiss Disco, Rehab, Sam Felt, Sleep Tonight. Már indul is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Miley Cyrus, aki vadi új albummal készül, és Legál Lili, aki vadi új dalt készített. Ez a hír, amit már is indítok tőle a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Legál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Erika jön, viszont nagyon fontos, ezen a héten is itt a lehetőség gyűjteni még majd kulcsokat a rádió ettől a konténerhez, mert az egyik kulcs nyitja, és akinél ott

A Rádió Ed csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága a Repeat It, amit hozok. Mind a ketten egyébként ezer szállal kötődnek a focihoz. Martin Garrix például a 2020-as foci EB hivatalos dalát írta, We Are The People-t, Bonoval és The Edge-en, vagyis a YouTube tagjaival, Ed Sheerannek pedig van egy saját foci csapata. Ez meg a közös igazi mai slágerük, a Repeat It, amit már is indítok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és örömmel jelzem, ezt az órát is szépen összeraktam fejben, hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, köztük például a diszkós itt a Bad Days is, de készülök Accenten, Rihannával, Terry Simpson, most pedig egy újdonsággal Robin Schulztól, ez a Bad Times, kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guettát hozom, aki egy picit vissza szeretné szorítani a klubkoncertjeit, már hogy azért ezeket ne olyan kis kluboknak gondoljuk, hanem több ezer, tízezer ember előtt így is, de ezt egy picit vissza akarja venni, és azt mondja, hogy inkább a nagy stadionkoncertekre koncentrál majd a jövő évben, de azért van itt még néhány lekötött fellépése, például most hétvégén is még Ibizán zenél, még ma este is ott fog, 17 órától egyébként. Na, viszont itt az igazi mai slágere, David Guettán, a Bibi Rexával, G. Bobby-lel egy nagy kedvenc, a Say My Name, amit

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Teddy Swims, akinek megvan, hogy mikor jön a vadi új albuma, a The Army címet viselő korong. 2027. január 22. ez a megjelenési dátum, szóval nem kell rá már sokat várni. Ez meg az aktuális kedvenc tőle közben, Teddy Swims és a Loose Control a Rádió 1-en.

A Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köszönöm pedig Alex Foren, akit igazából egy pici túlzással egy valóságsónak köszönhetően ismerhetünk, de nem azért, mert szerepelt benne, hanem azért, mert az Ordinary című dalát ebben felhasználták, és itt egyre többen felfedezték, aztán social trend lett belőle, aztán világsláger, aztán pedig egyre több, amit ő írt. Ez például a legújabb, Alex Foren és a Fewer Dream itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi